0: Hey, my name is Natalie Laroz.
1: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks FM. Összeköt.

Lévisz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, Rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Skopjében egyeztettek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt, adta hírül az MTI. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Für Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
1: Madocsán indult a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artis Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüstérdem keresztel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
3: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő egy kis jazzes latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenélt, úgyhogy zseniális nap volt.
1: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
3: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülősátak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját.

0: a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli asszályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asszályhelyzet és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az asszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Rendkívüli ülés tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon tornya felé eső erdős területeket. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. És egyébként, ha már vagy még a munkában vagytok, akkor pedig jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Augusztus 12-e szerda reggel van, egyébként 6 óra 7 perc van, és odakint 23 fokot mutat a stúdió hőmérő. Kellemes volt, megmondom őszintén, kellemes volt ide sétálni a stúdió felé, most még olyan idő van, bár a mai napra nem mond olyan meleget, majd mindjárt kirészletezem, hogy egészen pontosan milyen idő várható az időkép szerint a mai napon, de ettől függetlenül valószínűleg mondjuk egy óra, két óra múlva már nem ez a kellemes meleg lesz, mint amiben én még érkeztem itt reggel. Minden esetre legyen nálatok fényvédőkrém, és hogyha tehetitek, akkor a napon se nagyon tartózkodjatok, mert azért bőven 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, úgyhogy kellemes, nyári meleg lesz, inkább úgy mondanám, mert ez nem feltétlenül kellemes már, ahogy ezt tegnap megtudhattuk, már a szurikáták és a tevék sem feltétlenül örülnek annak a melegnek, ami itt az elmúlt hetekben volt Magyarországon, noha ők afrikai állatok. Nos, hát tegnap ugye rendkívüli testületi ülés volt, nem tudom, hallottatok-e róla, láttátok-e, minden esetre a hírekben is fut, hogy új jegyzője van a városnak, helycsere történt az aljegyző és a jegyzői pozícióban, Sátor Vera korábbi jegyző, a továbbiakban aljegyzőként fogja segíteni a hivatalban a munkát, és Losonciné dr. Baranyai Eszter korábbi aljegyző pedig jegyzővé lépett elő, ezt tegnap Heringes Anita bejelentette. Ezen kívül közbeszerzéseket írtak ki, a kamerarendszer fejlesztés, illetve a kamerarendszerhez kapcsolódó fejlesztések tárgyában, és egy CT beszerzés ügyében is, ami az EKR-ben meg fog majd jelenni hamarosan, úgyhogy azok a vállalkozások, akik érintettek lehetnek, akik tudnak indulni egy ilyen pályázaton, nos, azoknak a figyelmébe ajánlom ezt a tegnapi döntést, és még sok más kérdés is terítékre került, többek között a kormánynak küldendő megkeresés az atomerőmű ügyében. Ugye ma kormányülés lesz itt Pakson, és a paksi atomerőműben, úgyhogy kérdés az, hogy merre viszik tovább a dolgokat. Viszont még egy érdekességre felhívom a figyelmet, ugyanis Bart Istvánt kinevezték a Paks 2 felügyelő bizottságának élére. Ő az a Bart István, akiről korábban Cseh Tamás országgyűlési képviselőt is kérdeztük a szabad péntekben Tamással. Nos, most nem lövöm le a lényeg, a poént, mondhatjuk így, hanem nézzétek meg azt a videót a Paks FM Facebook oldalán, hogy mit is kérdeztünk mi Cseh Tamástól Bart István kapcsán, és akkor majd abból vonjatok le számotokra érdekes következtetéseket. No, még egy dologra azért felhívnám a figyelmeteket az önkormányzati témakörökben. Augusztus 24-ig várják a díszpolgári címre és a ProUrbe emlékkéremre a javaslatokat egyoldalas indoklással. Tudjátok, mind a kettőt az október 23-ai ünnepségen adják át. És akkor nézzük az időjárást. Ugye a mai napon is napos időre számíthatunk a térségben. Felhők szinte nem is lesznek az égen. Így csapadék sem várható, sokfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, hajnalban 18, délután pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet, és a holnapi napra pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, azt írja az időkép, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők megjelenhetnek, noha ebből csapadék továbbra sem várható. Holnap sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északi, északkeleti szél. Kora reggelre 8-17 fok közé hűl le a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk. Ez tehát az időjárás előrejelzés, de készüljetek arra, hogy mindig az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy 1-2-3 fokkal azért magasabb a hőmérséklet, mint amit előrejeleznek, és valószínűleg ez most sem lesz másképpen. Egyébként az utakon egyelőre minden rendben, szerencsére balesetről a vételkörzetben nem tudok beszámolni, úgyhogy ez maradjon is így. Remélem, hogy mindenki óvatosan közlekedik, és vigyáz magára is, és másokra is. És akkor nézzük még itt, hogy augusztus 12-én szerdán milyen vendégekre számíthatok. Mozgalmas lesz a reggel, ugyanis 7 és 7.30 között a Szekeres Tamással készült interjúmat hallhatjátok. Ugye az Omega egykori gitárosával a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon találkoztam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy mint fellépő együtt zenélhettem vele. Nos, miután együtt zenéltünk, utána gyorsan átlényegültem riporterré, és egy kis beszélgetés keretében beszélgetünk arról a produkcióról, amit együtt megcsináltunk, a Paksvárosi Vegyeskarral természetesen, nem én egyedül, hanem még rajtam kívül sok más paksi és környékbeli. Aztán 7:30-ra érkezik hozzám Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Önkormányzatnak a közgyűlésének az elnöke a Vármegye nap kapcsán, illetve a megyei önkormányzat aktualitásairól is kérdezem. Aztán 8:00-kor érkeznek a Young Engineers hálózatnak a képviselői, köztük Kerekesné Kajári Tünde, aki itt a Paks Dunamenti Fejlesztő Központot létrehozta, és néhány diákot is magával hoz. Arról lesz szó, hogy hogyan is fejleszt ez a Young Engineers hálózat. 8:30-től pedig a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválé lesz ismét a főszerep, ugyanis három kiváló művész érkezik hozzám, Ács Ákos a Budapesti Fesztivál Zenekar klarinét művésze, Tekula Endre kürtművész, az Óbudai Danubia zenekar tagja, és Debreceni Ádám kürtművész. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Ezeken kívül közérdekű információkat, illetve zenei és kulturális érdekességeket is hozok majd nektek. Szóval maradjatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Igazán megéri, tényleg jó kis reggelre számíthatok. Most pedig akkor egy tök jó kis dallal folytatjuk, legyen ez a Pinktől, a Just Like a Pill, ezzel folytatjuk az élesztőt. Maradjatok velem, és ébredjetek velem!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Élesztő harmad Gabival. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszi, hogy velem vagytok már ezen a korai órán. Augusztus 12-e szerda van, és a mai napon bizony a Klárák és a Letíciák ünneplik a névnapjukat. A névnapos hallgatóinkat Isten éltesse sokáig. Boldog névnapot, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és a folytatásban pedig szó lesz többek között arról, hogy mi a helyzet jelenleg a pollen koncentrációval, mindjárt elmondom, előtte annyit azért gyorsan az utakról, hogy jelenleg balesetről nem tudok beszámolni, sem a Vétek körzetben, szerencsére azon kívülről sem, és az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Ezen kívül pedig, ha már a Vétel körzetről beszélünk, akkor az 51-es főúton van némi, hát, útépítés és hasonlók, például Baja belterületén a Szent Antal utcában csatornáznak, a 161-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, tehát ha valaki Baja felé tart az 51-es főúton, akkor erre számítson. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet a pollen koncentrációval. Ugye itt a parlagfű szezon kezdődik hamarosan. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így már elérte sajnos a tüneteket okozó szintet, de gondolom, hogy az allergiások ezt már érzékelik is, úgyhogy kitartást kívánok nekik. A következő napokban ugyanis a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog. A csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja országosan a közepes, illetve a magas tartományban alakul. A közepes koncentrációban jelen van a levegőben például az üröm pollenje, és alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a látszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórum és a libatopfélék pollenje is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma közepesen magas, úgyhogy sajnos a ilyen értelemben az allergiásoknak túl sok jót nem tudunk most mondani, de azt kívánjuk, hogy minél hamarabb csengjen le ez az allergiás időszak, és tényleg nekik is legyen könnyebb az életük. Nos, akkor a folytatásba következzen ismét egy dal, méghozzá legyen egy Rúzsa Magdi szám. 2023-ból az Elmegyek, ezt a dalt játszom most itt a Paks FM élesztőben, utána hozom a híreket, és a hírek után pedig érkezem majd vissza, méghozzá a programajánlót hozom el nektek, úgyhogy ha tudni szeretnétek, hogy a következő napokban, illetve hetekben mire lehet számítani, akkor tartsatok velem, és továbbra is hallgassátok a Paks FM élesztőt. Addig is jó ébredezést és jó kávézást mindenkinek!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A népmese rokon műfajait állítja középpontba a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, amelyet augusztus 14-e és 16-a között rendeznek meg Kecskeméten, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Közleményük szerint a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza támogatásával megvalósuló háromnapos szimpóziumon a tudományos alaposságot ötvözik az élmény alapú kísérletező történetmondással. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unoka testvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
1: Igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri kirendeltségén augusztus 17-e és 19-e között, hívta fel a figyelmet a település a közösségi oldalán. Az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal együtt a kirendeltségen az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek lesz. Az ügyfélfogadás augusztus 24-én hétfőn indul újra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ez volt a Lupótól a Napolaj 1997-ből itt a Paks FM élesztőben, és a folytatásban pedig a program ajánló következik, mert hogy nagyon jó kis programokra számíthatunk a következő napokban, hetekben, és hát augusztus 20-án meg aztán különösen. Viszont előtt azért annyiban megemlékeznék a tegnap esti programról, ami a Magyar Rendőrség zenekarának koncertje volt Pakson, a Paksi Vakbottyán gimnáziumban. Hát, megmondom őszintén, még jobb volt, mint amire emlékeztem. Filmzenékkel érkeztek, a Keresztapától kezdve, az Amerika kapitányon át a Supermanig, egy csomó nagyon ismert filmzenét játszottak, természetesen nem maradhatott el Hans Zimmer klasszikusa sem, a Karib-tenger kalózainak a zenéje. Hát, egyszerűen tényleg libabőrös lett az ember attól, ahogy ezt játszották. Szenzációs csapat. 1923-ban alapították egyébként a Magyar Rendőrség zenekarát, és jelenleg a Készenléti Rendőrséghez tartoznak, és járják az országot, több mint 200 koncertet adnak évente, sőt, inkább 250, és gyakorlatilag mindenféle rendezvényeken, nem csak civil, hanem természetesen protokolláris rendezvényeken is fellépnek. Nos, majd a jövő héten hallhatjátok a karnagyukkal, Kelemen Tamással készült interjúmat, mert hogy azért megragadtam a lehetőséget, és természetesen beszélgettem egy kicsit velük, úgyhogy ha jövő héten reggel, kedden reggel hallgattok minket, akkor ezt is meghallgathatjátok majd. És akkor a folytatásban nézzük, hogy ezután milyen programok jönnek. Augusztus 15-én a Richter hüllő és kisállat kiállítás érkezik Bölcskére, méghozzá a Bölcskei rendezvényházban 10 óra 30 perckor nyit, és nagyon sokféle egzotikus állatot lehet közelről, testközelből megtekinteni. Szintén augusztusban, méghozzá szintén 15-én 10 órától szezon nyitó ringató lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, a Bödő termében. Ezt tudjátok, a ringatókat, azt hiszem, hogy a kisgyerekes szülők azok ismerik, pici babáknak szóló zenés rendezvény. Ez most Szekszárdon, tehát augusztus 15-én 10 órakor lesz a legközelebbi. Aztán van itt egy felhívás is, pajtáska adomány gyűjtése, méghozzá egy táskányi segítséget lehet nyújtani azoknak, akik rászorulnak. A jó állapotú iskolatáskádat ki kell üríteni, vagy iskolatáskát ki kell üríteni, és tanszerekkel, tornafelszereléssel és egyéb az iskolához köthető évnyitóhoz szükséges ünnepi öltözékkel lehet megtölteni, és azt egészen augusztus 17-éig 8 és 16 óra között a Paksi Szociális Központban le lehet adni, és ők pedig továbbítják azoknak, akik rászorulnak. Ha bővebb információt szeretnétek kérni, akkor a 0675 830 487-es telefonszámon ezt megtehetitek. Aztán megyünk tovább, és augusztus 19-én lesz a második bagolytúra Simontornyán, méghozzá a Simontornyai Vártól indul. És ez egy esti túra, ami ráadásul megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal vár mindenkit, és új útvonalon is, 18 órától indul a Vártól, és nem véletlenül bagolytúra, hiszen ez egy esti túra, és este csatangolnak ott a különböző útvonalakon. 4-10 fős csapadok jelentkezését várják, és a rendezvényen természetesen a részvétel az ingyenes. A 074 486 354-es telefonszámon vagy a simontornyai.var@gmail.com-on lehet érdeklődni. Aztán jönnek az augusztus 20-ek, nyilván Kalocsán is, Tolnán, Szekszárdon, Pakson és mindenhol lesznek ünnepségek, de Pakson kifejezetten nagy négynapos fesztivál lesz a Szent István napok keretében, ami mozi piknikkel indul. 18-án, kedden, 20 óra 30 perckor a Michael filmet fogják majd vetni.

0: títeni az Ürgemezei pihenőparkban. Aztán 19-én már koncertek is lesznek, fellép a Veracruz zenekar, a Tűzvirág táncegyüttes, és 20 órakor egy különleges produkciót lehet majd megtekinteni, méghozzá valahol Amerika Bombón musicalt, amit hát ugye a Bombón énekesének halála ellenére színpadra visznek, és olyan kiváló művészekkel, akik egyébként például az Operett Színházban és több magyar nemzeti színházban is jelen vannak, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó kis este lesz. Augusztus 20-án, tehát az államalapítás ünnepének napján, az ünnepségen kívül, az ünnepi megemlékezésen kívül lesz még Pintácsi Viki gyermekkoncert. Aztán lesz egy Red Hot Chili Peppers tribute band, a Hottentotta, ami egyébként Takács József Josie nevéhez fűződik. Josie paksi származású gitáros, kiváló gitáros, metal világban, metal szakmában jól ismert, és egyébként már olyan helyeken is fellépett, mint például Los Angeles, ahol Dimebag Darrell emlékkoncertjén, vagyis a Pantera egykori gitárosának emlékkoncertjén lépett fel. Aztán ugyanezen a napon Neoton Familia koncert lesz, Meringer koncert lesz, és utána a DJ Chico és Wilcox zárja majd a bulit. 21-én pénteken pedig gyermekprogrammal indul a délután a Ne Felejts Báb Színház egyszer egy hétpettyes című előadásával, aztán 7:30-tól Daniel Fi, és 9:30-tól pedig Párnográszt koncert lesz. Az estét szintén DJ-k zárják, DJ Tess és Andró, úgyhogy egy tök jó kis négynapos programnak nézünk elébe augusztus 18-a és 21-e közötti Pakson. És akkor augusztus 20-án Szekszárdon is természetesen lesz ünnepi felvonulás, megemlékezés, stb. És ott pedig az Attila Fiai Társulat nagy koncertjét lehet majd megtekinteni. Augusztus 22-én Kalocsán egy ős klasszikus musicalt lehet megtekinteni a Veresegy Színház előadásában, ez pedig nem más, mint Presser Gábor és Stefanovic Dusán, Horváth Péter szerzeményem, a Padlás, nagyon jó kis darab, augusztus 22-én 20 órakor a Kalocsai Érsekkertben kerül erre sor. Augusztus 24-én a Csengely Dénes Kulturális Központban Pakson a 12 kapu, a Lélek útja csillagjegyeken át előadás sorozat folytatódik. Ez 17 órától 19 óráig lesz, és a Csengely Dénes Kulturális Központnak a könyvtár galériájában lesz a foglalkozás. Aztán augusztus 28-a Simon Tornyán egy musicalest, méghozzá a Holnap hajnalig című musicalestet lehet megnézni, meghallgatni a Zsigmond Lala Musical Studio előadásában Holnap hajnalig címmel. A Simon Tornyai Várudvarán lesz, és 20 órakor kezdődik, tehát augusztus 28-án még egyszer. Jó, hát azt hiszem, hogy ennyit a programokról. Még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Hírekért velünk!
1: Mielőtt hozom a híreket, előtte gyorsan ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, és az Útinform információi szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni sem a vételkörzetben, sem azokon az utakon, amik vélhetően érintik a vételkörzetben közlekedőket, ellenben a 67-es főúton Polány és Gamás között egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon. Csak egy sáv járható, bár valószínűleg ez nem fog érinteni titeket, de ha mégis valaki esetleg arra közlekedne, és mondjuk a következő 2-3 órában odaér, akkor még aztán a helyszínelést ott elcsípheti. Ezen kívül az Útinform információi hírt adnak különböző útlezárásokról, torlódásokról, egyebekről. Ugye az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot, az M6-os autópályán a 163-as kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvárat csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Ezek itt ennek a Duna, ezen oldalának az útjai, amik érintettek, és az 51-es főúton például Baja belterületén a Szent Antal utcában csatornáznak, a 161-es kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, tehát aki a túlparton közlekedik az 51-es főúton, és éppen Baja felé tart, az erre számítson. Aztán az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. És az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 7 és délután 3 óra közötti időszakban kaszálnak. Az 5-ös kilométertől a 14-es kilométerig lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell, úgyhogy lassítsatok is. Ennyit a közlekedésről, most pedig akkor hozom nektek a híreket.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében. A közlemény szerint jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. A szüret közeletével szőlőfelvásárlási szándékokról tett közzé felhívást Györkőny község önkormányzata közösségi oldalán. A közlés szerint mindkét vállalkozás többféle szőlőfajtát fogad, az átvétel és az elszállítás részleteiről pedig előzetes egyeztetés szükséges. A tájékoztatás szerint a felvásárlók a leszületelt szőlő elszállítását saját maguk biztosítják, és a termést a szőlőterületen elhelyezett konténerekbe kérik betakarítani. A felvásárlási árakat mindkét tájékoztató az aktuális piaci helyzethez, illetve előzetes megállapodáshoz köti.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Az Omega 1979-es Gamma Police című dala után folytatódik az élesztő augusztus 12-én szerdán reggel. Szép reggelt és jó készülődést kívánok mindenkinek. És most visszaugrunk pár napot az időben, ugyanis 9-én Madocsán vette kezdetét a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, amit a PaksFM hallgatói már jól tudnak, hiszen hétfőn Strasser Andi vendége volt Kovács Zalán László, a fesztivál igazgatója. Jó magam ott jártam a rendezvényen, hiszen a paksvárosi vegyes karral egy különleges felkérésnek tettünk eleget, Szekeres Tamásnak, az Omega egykori gitárosának, Benned szól a dal című klasszikus Omega koncertjén működtünk ugyanis közre, ahol az Omega ikonikus slágerei mellett klasszikus zeneszerzők, többek között Johann Sebastian Bach vagy éppen Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. A koncertet követően gyorsan átlényegültem riporteré, és Szekeres Tamással, a legendás együttes kiváló gitárosával beszélgettem a Benned szól a dal koncepciójáról. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok. Itt vagyunk a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon Madocsán, és ugye egy koncertetek volt Benned szól a dal címmel, ami egy nagyon különleges zenei koncepció. Kérlek, mesélj egy kicsit a PaksFM hallgatóinak erről, hogy hogyan alakult ki, és mi a célotok ezzel?
2: Hát a célunk nyilván az, hogy örömet szerezzünk a közönségnek, és hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk a koncerteken. A koncepció, ha ezt szabad ennek nevezni, hiszen itt azért mélyebb érzelmek is vannak a produkció születésével kapcsolatban, hogy amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy az Omega nem fog játszani, akkor előre elhatároztam, voltak éppen már tulajdonképpen belépésemkor 1994-ben, hogyha egyszer valamilyen oknál fogva az Omega már nem tart igényt többet a szolgálataimra, akkor a saját szólópályámat fogom folytatni, amelyet 88-ban kezdtem el a Gitármánia című lemezzel, és hát ugye az Omegához 94-ben csatlakoztam, én tudtam, hogy mi azért nem vagyunk teljesen egy generáció, tehát elképzelhető volt ez a tragédia is, ami ugye 2020-t követően sújtotta a zenekart, és a szólópályámra visszakanyarodva az Omegában töltött idők tiszteletére, illetve az emlékekre való tisztelettel gondoltuk ki azt a menedzsmenttel, Trunkos Andrással, aki az Omega menedzsere is volt, és most ezt a produkciót is ő menedzseli, illetve producereli, hogy egy olyan műsort szeretnénk csinálni, ahol úgymond a saját dalok mellett, vagy akár klasszikus dalok mellett, de Schatzper kb. Mindig felerész Omega nótákat fogunk játszani, és egyenesen vezetett tovább a gondolat ahhoz, hogy azokra a helyszínekre menjünk először vissza, ahol az Omegával az Oratórium című produkciót csináltuk, azaz templomokba, szakrális helyszínekre, imaházakba is, elsősorban persze itt Magyarországon. Úgyhogy 2023-ban, amikor úgymond visszatértem a szólópályámra, akkor már rögtön az első előadásokat úgy szerveztük, hogy azokat a szakrális helyszíneket kerestük föl ajánlatunkkal, ahol az Omegával már felléptünk, és nagyon nagy öröm, megtiszteltetés, hogy mindenhol szeretettel fogadtak minket, és bár erről a menedzsmentet kellene megkérdezni, de azt gondolom, hogy mindenhova visszajutottunk, ahol az Omegával Oratóriumot játszottunk, sőt, számos további helyszín is felfedezésre került, úgyhogy az a terv, ami bennem, Mekiék elhunytát követően megérlelődött, hogy amennyire az én erőmből, úgymond felkészültségemből telik, az Omega emlékét szeretném tovább ápolni, illetve az Omega zenét tovább vinni.
1: És a Fúvós Napok Fesztivállal ez a közreműködés, együttműködés, ez hogy jött?
2: Kovács Zalán László és kedves felesége, egyébként Kovács Dudás Klára a zenekarunkhoz csatlakozott ez év júniusában, ami óriási megtiszteltetés és öröm, mert ennek a Benned Szól a Dal koncepciónak az egyik alapköve az, hogy crossover produkciót képzeltünk el, azaz szerettük volna a klasszikus zenét, ahogy ez a mai koncerten is bizonyításra került, a klasszikus zenét, a rock zenét, az Omega zenét ötvözni, és így Zalánék csatlakozása nem csak hogy zeneileg, azaz a zenekar színvonalát emelve, hiszen fantasztikus művészekről van szó, ugye Klára azon felül, hogy fantasztikusan citerázik a zeneművészeti főiskola tanára, Zalán nemzetközileg elismert fantasztikus tuba virtuóz, tehát hogy az ő csatlakozásukkal nem csak a zenei dolgok emelkedtek, hanem a hangzás, illetve egyáltalán a látvány is erősödni tudott. Nem titkolt tervünk, hogy esetleg lesznek olyan koncertek, amikor további hangszerek is csatlakoznak majd hozzánk, de ez az alapzenekar, és mivel Zalán a fesztivál igazgatója, így megtisztelt minket azzal, hogy elhívott, illetve hát másik kapcsolat az, hogy én a zeneművészeti szakközépiskolába, illetve a zeneművészeti főiskolán egy tanszakra jártam a fúvósokkal, mert valami jogból kifolyólag a gitár, klasszikus gitár, meg a fúvós tanszak az együtt volt, pedig szerintem elég távol van a két hangszercsoport egymástól, de borzasztó hálás vagyok a sorsnak, mert így a konzis és a főiskolás évek még csodálatosabbra sikerültek, hiszen rengeteg részfúvós barátom lett, és el kell, hogy mondjam, hogy remek szórakoztató társaságnak tartom a fúvósokat, Aranycsillag mindegyik, és zeneileg is nagyon egyezett az ízlésünk, ők szerették a gitárzenét, én szerettem a fúvószenét, kiváló big bandje volt a főiskolánknak, amire büszke voltam, úgyhogy ezért is örültem nagyon Zalán fölkérésének, mert most megint végre részfúvósok között és fúvósok között lehettem és lehetek.
1: Hogy állt össze a ma este repertoárja? Kicsit mesélj kérlek arról, hogy milyen klasszikus zeneszerzőktől vettetek elő műveket, és hát emellett milyen Omega slágerek hangzottak el?
2: A teljesség igénye nélkül, ugye a klasszikus zeneszerzők névsora kronológiai sorrendben Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, ugye az Adagioval, illetve Antonio Vivaldi. Az Omega dalokat igyekeztük úgy összeválogatni, hogy egészen a 60-as évektől még a 2018-as lemezről is játszottunk, tehát hogy amennyire egy ilyen nevezzük így rövid műsorban, mert hát ez nem az volt, csak hát az Omegának annyi fantasztikus lágere van, hogy nagyon nehéz volt ugye az Omega nótákat így összeállítani, de mondom, törekedtünk arra, hogy a régi csibészektől egészen a 2018-as Immigrant Identity dalig, ami ugye volt egyszer egy Vadkelet lemezen jelent meg, több korszakot is felöleljünk, de természetesen nem maradhatott ki a Gamma Police, vagy a Fekete Pillangó én elmegyek.
1: Az, most én ezt közönség füllel mondom, ugye azokat a klasszikus darabokat választottátok klasszikus zeneszerzőktől, amit azt gondolom, hogy tényleg mindenki ismert, tehát nagyon közönségbarát volt a repertoár ebből a szempontból is, az Omega dalokról nem is beszélve. Ez cél is volt, hogy olyan dalokat szólaltassatok meg zenekari formációban, ami eljut a közönség lelkéig, vagy a füléig is egyben, mert hogy megérinti, ismeri őket.
2: Természetesen, de azt hiszem, hogy ez ugyanakkor minden koncert műsor összeállításánál célja az előadónak, hogy megfelelő mértékben legyenek ismert, még ismertebb, vagy esetleg akár talán kevésbé ismert dalok is, hiszen azért persze, hogy az Albinoni Adagio, vagy a Johann Sebastian D-dur R, ugye hát ezek, hogy is mondjam, csak slágerek, de azért elhangzott kantáta részlet, Jesus Joy of Man's Desiring, ami azért nem, hogy is mondjam, csak a turista csalogató klasszikus repertoárba tartozik, vagy akár mondhatnám Antonio Vivaldi mandolin koncertójának két tételét is, amit szerintem nem biztos, hogy a fesztivál közönségének minden tagja ismer, de úgy vettem észre, hogy ennek ellenére ugyanolyan sikert arattak, mint a slágerek.
1: Mivel a klasszikus zeneszerzők műveit a Paksi Vegyeskar is közönségként hallgatta végig, hiszen mi az Omega slágerekben működtünk közre, ezért csak megerősíteni tudom, amit Szekeres Tamás mondott, valóban egyforma sikert arattak azok a művek is, amelyek nem olyan populárisak, mint mondjuk egy Bach D-dur suite, vagy ismertebb nevén az R. Most is libabőrös leszek, ahogy arra gondolok, hogy hogyan szólaltak meg ezek a fantasztikus művek elektromos gitáron, tubán és ütős hangszereken. Na de azért a koncepción túl arra is kíváncsi voltam, hogy bármere is járjanak ki az országban a Bennett Szól a dal című koncerte, mindenhol a helyi kórusokkal dolgoznak együtt. A következő percekben ezzel folytatjuk.
3: Ez egy crossover produkció volt, ahogy azt említetted, és most egy kórussal, a Paksvárosi Vegyeskarral együtt énekeltetek. Mindig bárhova viszitek ezeket a, vagy ezt a produkciót, akkor ott valamilyen kórust megkerestek, aki be tud szállni, és ugye itt az Omega dalokat énekelte veletek a kórus, vagy ez egy ilyen különleges, egyedi eset volt?
2: Tulajdonképpen ez a gondolat is az oratóriumból táplálkozik, hiszen ott is helyi kórusokkal lépett föl az oratórium, tehát ez már rögtön a műsor első terveinél már megjelent ez a gondolat, sőt, talán azt merném mondani, hogy ez nem is volt kérdés soha. Azonban azért ennek a műsornak van egy kamara változata is, hiszen ebben az évben azt tűztük zászlóra leginkább, hogy a lehető legtöbbet játsszuk, és így kamarakoncerteket is vállaltunk ebben az évben, ahol trióban lépünk föl, és nincsenek kórusok, viszont ahol a helyszín engedi, tehát nagyobb helyeken játszunk, mert a kamara műsornál ott kikötésre kerül, hogy maximum 100 fős lehet a közönség, illetve a terem, de hogyha nagyobb helyeken játszunk, akkor természetesen továbbra is a helyi kórusokat keressük meg, és ezekből a kamara koncertekből, ezekből keveset vállalunk csak, tehát olyan évi 10 körül, így a többi koncerten mindig a helyi kórusok közreműködésében hiszünk és vágyjuk ugye a közös muzsikálást, és érdekes, hogy az ember szíve sokszor fáj, mint a mai alkalommal is, hogy vajon miért nem mindig veletek játszunk. De ugyanakkor pedig, hogyha mindig egy kórussal játszanánk, akkor most nem énekelhettünk volna veletek, vagy nem játszhattunk volna veletek a mai alkalommal, tehát van ez a szívfájdalom, hogy elválunk, és csak nem biztos, hogy a közeljövőben fogunk együtt muzsikálni, de hiszem, hogy természetesen fogunk még, de viszont fantasztikus az, ahogy a helyi kórusokkal kialakul az együttműködés, ahogy megismerkedhetünk fantasztikus kórusokkal, hiszen a tietek is elképesztő magas színvonalú volt, de rengeteg és rengeteg nagyon klassz kórus volt. Talán azt is kiemelném, hogy sokszor például gyerek kórusok vannak, és olyankor az jut eszembe, hogy az előbb említett, ha szabad így fogalmaznom, szerintelenül küldetéstudat, ugye, hogy az ember Omegát játszik, hiszen ezt tette felnőtt életének döntő többségében, hogy azért, mert mi most oda mentünk játszani, a gyerekek megtanulták az Omega nótákat, és éneklik, és tetszik nekik, és ezzel átadhattuk talán, bár biztos ismerték előtte is, de akkor így fogalmazom, hogy ráerősítettünk.
1: Egészen biztosan ráerősítenek ezzel, és szerintem nagyon pozitív ez a már-már missziónak mondható törekvés, ami az Omega slágerek megismertetését is magában foglalja, és egyébként mi a Paksi Városi Vegyeskarral pedig nagyon örültünk, hogy nem egyetlen kórussal turnézzek körbe az országot, hiszen így nekünk is egy felejthetetlen élmény marad az idei Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Az interjú végén azért nem álltam meg megkérdezni, hogy mi jut eszébe Madocsáról Szekeres Tamásnak, és bátran mondhatom, hogy a válasz nem nagyon lepett meg.
2: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám, nagyon-nagyon szeretem a játékát, annak ellenére, hogy én Kispest Honvéd drukker vagyok, de hát ami jó, az jó, és külön büszkeség és nagy öröm, bár ez nem Madocsához kötődik teljes mértékben, hogy ma játszottunk veletek, és nagyon nagy büszkeség, hogy 2-2-es döntetlen tudtunk elérni, sikerült néznem lefelé az autóba, az autóban a mérkőzést, hiszen mi most jutottunk vissza ugye az első osztályba. Nagyon féltem a mai meccstől, hát amikor a Dani beállt, akkor vert a víz a 60. perc környékén, de hát talán megbocsátjátok, illetve megbocsátja Dani, hogy most nem neki drukkoltam kivételesen, úgyhogy nagyon megtisztelő ez az eredmény, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem ezen a fantasztikus településen, és csodálatos estét tölthettem veletek. Köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük.
1: Tényleg csodálatos este volt, reméljük lesz még lehetőség Pakson is látni, hallani ezt a produkciót. Szekeres Tamással, az Omega kiváló gitárosával beszélgettem a Benned szól a dal című klasszikus Omega koncert kapcsán, és ennek örömére következzen akkor az Omega zenekar legnagyobb klasszikusa, a Gyöngyhajú lány itt a Paks FM élesztőben.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Szkopjében egyeztettek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt, adta hírül az MTI. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Madocsán indult a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artisz Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüstérdem keresztel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
2: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő egy kis jazzes latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
1: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
2: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülősátak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi Magytéren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirsner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Rikli Balázs Nyitrai Gergő, Orbán László és Prókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett 3.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és bizony itt van már velem a stúdióba, ahogy ígértem, Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát ugye közeledik a megyenap, szeptember 1-én Kakasdon rendezitek meg, és ez idén is fontos esemény a megye életében. Mi az, amit szeretnétek üzenni ezzel a rendezvényel a Tolna vármegyében élőknek, és hogyan tudjátok ezt úgy megújítani, hogy mindenki számára egy ilyen élmény legyen továbbra is, de hogy ne legyen mégsem ugyanolyan, mint mindig?
2: Hát az élet is mindig hoz újdonságokat. Most ráadásul új szereplők is lesznek a vármegye napon, hiszen ahogy eddig is, mindig meghívjuk az országgyűlési képviselőket, és hát most vannak új országgyűlési képviselők, köztük fiatalok is, úgyhogy ilyen szempontból is minden bizonnyal sok újdonság lesz a megyenapon. És Kakasdon már voltunk 2018-ban, én akkor még nem voltam a megyének, megyei közgyűlésnek tagja és vezetője, de akkor még polgármesterként ott voltam Kakasdon, és a kakasdi faluház az egy nagyon szép szimbolikus épület ahhoz, hogy a hagyományainkat és a közösségi érzést kifejezze Tolna vármegyében, és éppen a sokszínűséget, hiszen az az épület éppen úgy épült meg, hogy a különböző nemzetiségeknek az identitását kifejezze, és ez nagyon fontos Tolna vármegyében, hiszen Tolna vármegye egy sokszínű, kulturálisan mindenképpen egy sokszínű vármegye, és mindig fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, és a különböző kulturális gazdagságokat és színeket ilyenkor megjelenítsük. És természetesen a megye 109 településből áll össze, és minden településnek megvan a maga jellegzetessége, és mindenkit nem lehet egy megyenapon kiemelni, de mindig kiemelünk néhány szemét, akit el is ismerünk a megye különböző területeiről és különböző településeiről, és hát így akár a kultúra, akár az oktatás, akár a közbiztonság és egyéb területek is ilyenkor ki vannak emelve, el vannak ismerve, tehetséges fiataljaink, jó sportolóink, és mindazok, akik a sportért tesznek, de ugyanitt ismerjük el azokat is, akik a magánvagyonukból, és ez az nagyon fontos dolog, támogatnak különböző civil kezdeményezéseket, és hát ennek örülünk, és azt látjuk, hogy ez továbbra is halad a maga útján, és egyre több olyan ember van, aki úgy érzi, hogy nem csak kapni szeretne a vármegyében, hanem van már olyan tehetséges és erős, kapott már eleget az életben ahhoz, hogy másokkal is megossza a javait, és különböző kezdeményezéseket, vagy akár rászoruló embereket segítsen, és ezt mindig ki szoktuk emelni, és el szoktuk ismerni, ez egy nagyon fontos terület.
1: Ha már az elismeréseket említetted, nem tudom, hogy ezek már nyilvánosak, hogy kik kapnak idén, vagy ezt majd ott a megyenapon fogjuk.
2: Hát ott a megyenapon, tehát
1: Jó, akkor ezt még nem kérdezem.
2: Most ha elmondanám, akkor az nem az lenne már fel azokkal szemben, akik ott kapják meg a díjat.
1: Nem tudtam, hogy ez már nyilvános vagy nem nyilvános, azért is kérdeztem rá. Egyébként mi alapján határozzátok meg, hogy egy adott évben melyik településre viszitek ezt a megyenapot, mert hogy mindig máshol van?
2: Hát igyekeztünk a megyének a különböző területeit ilyen szempontból bejárni. Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Váramegye,

0: ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van, és van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye, tehát újra szerveződött a vármegye. Ez minden vármegyében más és más időpontban történt meg, és ilyen szempontból fontos volt, hogy annak idején ezt azok, akik hozzáértenek történelem, ismerő emberek felelevenítették, és azóta megünnepeljük, megemlékezünk erről.
1: Értem, és akkor itt lesz egy ünnepség?
0: Mindenképp mindig van egy ünnepség, beszédek vannak, kulturális része van, és akkor ha díjakat átadjuk, utána pedig egy állófogadással zárjuk a megyenapot általában.
1: És ilyenkor például azok, akiket elismertek, őket kik terjesztik fel, vagy itt ilyenkor ti keresgéltek, vagy kértek javaslatot, és kaptok javaslatot, hogy zajlik ez?
0: Természetesen kiküldjük minden településnek, kiküldjük a különböző díjakra előterjesztendő lehetőségeket, és azok alapján döntünk végül, amilyen javaslatok bejönnek, tehát nem mi döntjük el, hogy kik javasoltak az előterjesztettek, hanem ezt általában hát nem csak települések, hanem például a közbiztonságot, az őket megillető szervek szokták felterjeszteni. És igen, utána van, amit közgyűlési hatáskörben közgyűlés dönt el, hogy kik lesznek a díjazottak, és van néhány díjazott, akiket elnöki hatáskörben én elnökként döntök el, hogy kiket díjazzunk. Uh-huh. Ez így van az SMS-ünkben meghatározva. És hát most az értékdíj, amit általában a Váramegye rendezvényen szoktunk átadni, most mivel nem volt Váramegye, nyár elején, ezért most kerül átadásra az értékdíj is, tehát ott pedig az értéktárbizottság szokott dönteni, tehát ők döntik el, hogy kik lesznek kik részesülnek elismerésben.
1: Ugye említetted, hogy szeptember 1-én ugye azt ünnepelitek a megyenapon, hogy 1699-ben első Lipót pecséthasználati jogot adott Tolna vármegyének, és nyilván ennek hát az egyik feltétele az volt, hogy ez a megye képes legyen, ez a közösség megszervezni önmagát, és képes legyen értékeket felmutatni. Te így a megyei közgyűlés elnökeként mire vagy a legbüszkébb ebben a megyében? Milyen értékekre, illetve a közösségnek melyik, nem is tudom, szegmensére?
0: Hát igazából annak örülhetünk csak, hogy azért lehetünk hálásak. Én nem szeretem a büszkeség szót, inkább a hálás kifejezést szoktam használni. Tehát ami van, tehát ami nincs, azért nem tudunk, annak nem tudunk örülni. És hát ami van Tolna vármegyében, a többi vármegyét megelőzően azt látjuk, hogy Tolna megye, most bocsánat, hogy keverem, így éppen átmenetben vagyunk, néha megyéről vármegye leszünk, utána most ismét majd vármegyéből megye leszünk, tehát szokjuk, hogy semmi így is van, úgy is van. Tehát a biztonság, a közbiztonság. Tehát itt úgy is szoktuk fogalmazni, hogy Tolna megye a békeszigete, tehát a többi megyéhez képest a közbiztonsági mutatók nagyon jók. és ezt én nagyon fontosnak tartom.
1: És ez abszolút értékben így van, vagy ugye a megye kis létszáma az, ami egyben kvázi ennek egy ilyen indikátora? Hogy látod ezt?
0: Hát szerintem a létszám is meghatározza természetesen, de ettől függetlenül egy kis létszámú megyében is lehetnének olyan események, ami nagyon kedvezőtlen a közbiztonság szempontjából. Úgyhogy szerintem elsősorban azért van ez így, mert azok, akik ebben szolgálatot végeznek, jól végzik a munkájukat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy itt tényleg biztonságban érezhetjük magunkat, és hát nincsenek elrettentő események. Persze előfordulnak azért itt is olyan dolgok, aminek nem örülünk bűnügyi szempontból, de összevetve más megyékkel nagyon, nagyon hálásak lehetünk ezért az állapotért, mert az ember életében az első számú szempont mindig a biztonság. Tehát utána jön a gazdasági és egyéb szempont. És hát aminek még örülök most az utóbbi időben, hogy az oktatás területén is, és a tanárképzőn nagyon sok új jelentkező van, mert hát mi elsősorban területfejlesztéssel foglalkozunk, tehát a fejlesztések a mi fő feladatunk, de én fejlesztés politikát is tanultam, és számomra mindig az volt a legfontosabb szempont, és mindig azt láttam a fejlesztések alapjának, hogy ahol oktatás van, tehát ha megvan alapozva egy terület oktatással, ott majd persze idővel, de ott várható komolyabb fejlődés. És ha nincs oktatási alappillér, akkor hát hiába vannak ilyen-olyan projektek, előbb-utóbb annak nem lesz olyan hatása, mint amikor az oktatásra alapozzuk a fejlődést, és én annak örülök, és azt szeretném is támogatni a jövőben, hogy itt minél nagyobb hangsúlyt fektessünk a megyében, jó oktatási intézményeink legyenek az óvodától egészen egyetemi szintig. Sőt, hát, tovább is.
1: Igen, egyébként a kis településeken, ott szokott meghalni a kis település is, ahol az iskola megszűnik általában. Úgyhogy ez tényleg nagyon, nagyon fontos. Viszont beszéljünk egy picit arról, mert itt a közbiztonság, hogy jó a közbiztonság Tolna megyében, ez elhangzott, de mi az, ami még esetleg fiatalok számára vonzóvá teheti ezt a megyét? Gondolom azért a megyei önkormányzat is tisztában van a demográfiai mutatókkal, illetve a fiatalok elvándorlási mutatóival, tehát hogy hogyan gondolkodtok-e abban, hogy valahogy vonzóbbá tegyétek a megyét a fiatalok számára, és ha igen, akkor miben?
0: Hát évek óta azon gondolkodom, hogy mi lenne a mutatója annak, hogy sikeresen végezzük a munkánkat, és mindig arra gondoltam, hogy igazából akkor tudhatnánk magunkat sikeresnek, hogyha a megye lakosságfogyását tudnánk mérsékelni, vagy netán megállítani, esetleg megfordítani a tendenciát, hogy többen jöjjenek ide, mint ahányan innen elvándorolnak. Ez egy nagyon nagy kihívás a térség számára. Hát most mondhatnám, hogy egyes térségeknek mondjuk egy kicsit délebbre, Baranyában még nagyobb kihívás, de ez nem vigasztal minket. Én azt gondolom, hogy ebben kell gondolkodni. Persze vannak olyan tényezők ezzel kapcsolatosan, ami hát globális világviszonylatban tendencia, hogy vidékről inkább városokban próbálnak az emberek áttelepülni, főleg a fiatalok iskola szempontjából és egyéb szempontokból. Ez érthető is, de ettől függetlenül pont a klímaváltozás szempontjából szerintem nagyon fontos lenne, hogy a falvak életét azt fontosnak tartsuk, tehát hogy lehetőséget biztosítsunk továbbra is emberek számára, hogy jól tudjanak élni, és ne éljék meg hátrányként azt, hogy egy valamelyik város melletti faluban laknak. Hát most a mobilitás az eléggé fejlett, nagyon sok embernek már van autója, szerintem a személyszállítás is eléggé meg van oldva a Vármegye szempontjával. Persze mindig vannak olyan igények, ami megoldásra szorul, például Szekszárd és Budapest közötti vasúti közlekedés, ez egy régi téma, amit meg kell oldani. Nem tudom, mennyire gondolkodnak Pakson Budapest irányába vasúti közlekedésre, ezt nem nagyon hallom, de hát az autóbuszokkal való közlekedés az elég jól megvan oldva, én is néha használom, szívesen megyek busszal Budapestre. Tehát a mobilitás az nagyon-nagyon fontos, és hát hogyha van jó néhány intézmény, oktatási intézmény, ahova a gyerekeket el tudjuk helyezni, vagy el tudnak a gyerekeink menni, és jó intézményekben tudnak tanulni, hát nem muszáj, és nem is lehet, az sehol nincs minden jó oktatási intézmény helyben, tehát ezt mindig regionálisan kell megoldani. De az, hogyha ismét érték lesz a falvakban élni, és az emberek ismét megtanulnak saját maguknak akár zöldséget és egyebet megtermelni, szerintem most a klímaváltozással kapcsolatosan és a zöld infrastruktúrában való gondolkodással kapcsolatosan szerintem ismét át kell gondolni a megyéknek az életét, és főleg a ilyen apró falvas megyéknek a jövőjét. És hát ebben biztos, hogy szükség van a döntéshozókra, szükség van a szakemberekre, tehát elsősorban azoknak az ötleteire van szükség, akik ebben részt szeretnének venni, tehát az ott lakó emberek. A tudatosítás nagyon fontos.
1: A fejlesztésekhez, vagy akár a mobilitás fenntartásához szükséges uniós és hazai források rendelkezésre állása kapcsán, te hogy látod, rendelkezésre fognak állni a következő években ezek a források? Bizakodó vagy? Nem vagy kevésbé vagy bizakodó?
0: Én mindig bizakodó vagyok, tehát én alapvetően egy optimista ember vagyok. Miért ne lennék az? Az hogy mind panaszkodunk, meg mindent borúsan látunk, az még senkit nem vitt előre. Tehát igenis bizakodó vagyok, és azt remélem, hogy megjönnek ezek a fejlesztési források, és a szakemberek ezt majd jól fogják elosztani, és valóban elkezdődnek jó, olyan fejlesztések, ami az országot és így a térségünket, meg Tolna megyét is előrébb fogják vinni.
1: Nagyjából másfél percünk maradt hátra, még egy utolsó kérdést engedj meg. Melyek jelenleg a Tolna vármegyei önkormányzat legfontosabb ügyei és feladatai? Hogy látod?
0: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után hát szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a Vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések, nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Na hát az összefogásról majd egy későbbi alkalommal foglak kérdezni, erről is szerettelek volna, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor várunk vissza majd a stúdióba egy másik alkalommal.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Orbán Attilával, a Tolna vármegyei közgyűlés elnökével beszélgettünk a megye nap kapcsán, amit szeptember 1-én Kakasdon fognak megrendezni, most pedig akkor egy kis zene következik, utána hozom a híreket, és hamarosan érkeznek hozzám a Young Engineers képviselői.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en! Let me tell you.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli asztályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asszályhelyzet és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az asszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Forster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötétkék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha. Beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a padlás. Télig mese, télig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem, megérkeztek hozzám a stúdióba a Young Engineers hálózat tagjai. Méghozzá itt van velem Kerekesné Kajári Tünde, a Paks Dunamenti Young Engineers alapítója. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk!
1: És itt van velem három fiatal, méghozzá Somodi Jászmin. Szia, Jászmin!
3: Jó reggelt!
1: Katona Olivér.
4: Jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! És Varga Rihárd Ricsi.
5: Jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! Ricsi ráadásul nagyon messziről érkezett, ugyanis Angliában él, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy velünk, nagyon szépen köszönjük. A Young Engineers-ről lesz szó, és hát indítsuk onnan a beszélgetést, hogy adunk egy képet arról, Tünde, a hallgatóinknak, hogy mi is ez a Young Engineers hálózat, és hogyan született meg benned az ötlet, hogy ezt a Paks Dunamenti szervezetét létrehozd.
2: Igen, ez egy nemzetközi készségfejlesztő program, egy pedagógus házas pár hozta létre 2008-ban a saját iskolájukban egy nyári tábor szervezése kapcsán merült fel, hogy saját gyermekeik adtak ötletet ahhoz, hogy ezt a Lego modellezést bevigyék a gyerekeknek a heti programjába, és ez annyira megtetszett ott egy helyi igazgatónőnek, aki ezt beemelte valójában a képzési programba, és ahogy más iskolák is érdeklődtek ezután, ez egy nemzetközi programát tudta kinőni magát. Úgyhogy nekem 2022-ben, amikor találkoztam vele, úgy adott inspirációt, hogy én régi motoros HR-esként láttam, hogy középiskolás, egyetemista fiatalok, mi az, ami inspirálja őket a pályaválasztás során. Én is ugye termelőmérnöki technológiai területhez kapcsolódóan dolgoztam. Apukám gelkás volt az én gyermekkoromban, úgyhogy nagyapám, apukám műhelyében én lányként ott vettem, és igazából ez állt bennem úgy össze, hogy saját élményből engem is leginkább általános iskolás koromban maradtak meg olyan emlékek, amik gyakorlatban inspiráltak engem később, hogy mivel foglalkozzak, akár hobbiként, akár ezen a területen. És ez a kismérnöki program, ez utána jártam, egy nagyon valid, nagyon tudatos pedagógiai terv alapján építették fel, és az is megtetszett benne, hogy a gyakorlati készség fejlesztése a lényeg, nem az, hogy most minél több elemből minél nagyobb dolgot építsünk, hanem a hétköznapi életbe körülöttünk levő tárgyakat ismerjük meg, és modellezzük le piciben.
1: Miben különbözik a Young Engineers oktatási módszere a hagyományos módszerektől?
2: A hagyományos Legótól abban különbözik, hogy sokkal kevesebb elemet használ, mint látjátok, aki nem látja. Nem az a lényeg, hogy akár egy ágynemű tartónyi nagy hatalmas ömlesztett legónk legyen, hanem egy nagyon tudatos módszerrel gondolták át a program során, hogy ahogy az életben egy projektet egy felnőttnek meg kell csinálni, vagy egy apukának otthon egy problémát a műhelyből megoldani. Egy nagyon tudatos, rendszerezett készletünk van, pont annyi elemmel, amiből ebből a kis készletből 300 modellt tudunk építeni, alapból még akár többet. És az a tapasztalat, hogy először furcsa a gyerekeknek, hogy csak ennyi, és nem a dizájnra megyünk rá, hanem arról, hogy belül mi az alapműködés. De nagyon megszeretik, és én azt látom, hogy ahogy egy pici modell létrejön, utána ők elengedhetik a fantáziájukat, mert ez minden foglalkozásnak része, hogy van egy sikerélmény, van egy működő motoros modellünk, és utána ők szabadon nekiállhatnak akár egyedül, akár kooperációba összeépíteni, fejleszteni, akármilyen vad ötletet megvalósítani, mert nem tudnak benne kárt tenni.
1: Ugye volt nektek nemrég egy táborotok, egy ilyen Lego táborotok, amit a Young Engineer szervezett, és akkor ha már a gyerekeket említetted, akkor most egy kicsit a gyerekekhez fordulok, és megkérdezem, hogy ki mikor volt először ebben a táborban, és már többször volt-e, vagy most volt-e esetleg először? Jászmin, kezdjük veled.
3: Én többször is voltam már táborban, és aktív részvevője vagyok a kurzusoknak is. 2024-ben,
2: már három éve.
3: Négyben volt az első tábor, én már ott is ott voltam.
1: És mi tetszett meg benne?
3: A közösség, a tempója, hogy nem is húzzuk el, a végterembe a beszédet az adott szerkezetről, a szabadabb építésről, a szerkezetek. Nem is olyan hatalmas kihívás, de nem is egy olyan egyszerű építmények. Ennyi.
1: Aha, tök jó. Szóval te szereted, ha valami lényegre törő, és szeretsz ezek szerint építeni és kreatívnak lenni. Olivier, te például mikor találkoztál először ezzel a táborral?
4: Én tavaly nyáron voltam ebben a táborban először. Már előtte évben is jártam kurzusra, és még a mai napig is járok.
1: Aha. És te neked mi az, ami megtetszett benne?
4: Hát a közösség, meg ugye az építmények.
1: Oké, okay, köszönöm. Igen. Köszönöm szépen. És akkor Ricsi, most te jössz a legmesszebbről, ugye, Angliából. Jössz, minden évben jössz erre a táborba?
5: Amikor csak lehetnek, próbálok jönni.
1: Aha. És mi az oka annak, hogy ennyire szeretsz visszajárni?
5: Nagyon szeretek legózni, meg nagyon tetszik nekem, hogy így szabad építéssel azt lehet építeni, amit csak szeretnél a saját idődben.
1: Tényleg? De akkor figyeljetek, azért ehhez nagyon nagy kreativitásra van szükségetek, nem, Jászmin? Szóval, hogy most nekem azt mondanák, hogy nem tudom, hogy valamit építsek, hát nem tudom, maximum egy ház jutna eszembe, tehát semmi extra, de hát gondolom, ti azért ennél sokkal bonyolultabb szerkezeteket raktok itt össze. Meséljetek egy kicsit arról, hogy miket építettetek már. Jászmin?
3: Repülőgépek,
1: aha,
3: autók.
1: Aha. Valami.
3: Ilyen körhintaszerűségek.
1: Körhinta. És ez például hogy jutott eszedbe? Szereted, nem tudom én, a majálisokat, vagy mi az, ami
3: az
1: arra inspirált?
3: Az volt a kis füzetbe, amit meg kellett építeni.
1: Ja, mert hogy van hozzá füzetetek, és akkor ott nézegetitek, hogy mit lehetne, mit szeretnétek. Mi az, ami a legnehezebb volt eddig, Ricsi, neked, amit te építettél?
5: Nekem a nagy repülőgép.
1: A nagy repülőgép. Neked, Olivier?
4: Nekem egy ilyen szerencse, ilyen gép.
1: Szerencsegép. És most mit fogsz építeni? Mert hogy előtted ott van most egy kis Lego, és azt beszéltük, hogy te most itt nekiállsz valamit készíteni. Tudod már, hogy mi lesz? Vagy majd most itt egy kicsit... Igen?
4: Hát ez egy ilyen körhinta, ha jól látom.
1: Körhinta, oké. Okay. Na, hát figyelj, nyugodtan állj neki, és nyugodtan csináld, és akkor majd meglátjuk, hogy a beszélgetésnek a végére meddig jutsz vele. Nem baj, hogyha nem tudod befejezni, csak itt szépen akkor kezd el, kérlek. Jó, akkor megint akkor Tündéhez fordulok, mert azért még sok-sok kérdésem van itt a Young Engineers-szel kapcsolatban. Miért tartjátok például fontosnak azt, hogy gyakorlati tapasztalatokon keresztül tanuljanak a gyerekek?
2: Igen, ahogy a gyerekek is most mondták, hogy ugye maga az, hogy milyen modellt építünk, úgynevezett spirális módszertan alapján fölépítettük úgy a heti tábor tematikáját is, ez 5 napon keresztül 8 órában, hogy nem csak a modellezéssel foglalkozunk, hanem ezt nyilván mindig előkészítjük, saját élmény alapon feldolgozzuk a hozzá kapcsolódó érdekességeket, témákat, tudományos ismereteket is, és igazából tudatosan úgy kezdünk, hogy kicsit egyszerűbb modellekkel, maga a meghajtás típusokat, minden órán picit hozzá tanulva, új szemszögből kipróbálva, mindig más modellbe. Teljesen hétköznapi dolgokat képzeljetek el, egy mosógépet, egy mikrohullámú sütőt, egy furrógépet, tehát amiket használunk saját magunk is, otthon találkozhatunk vele, vagy utazás közben egy sorompós vasútátkelő helyet, ahol bármilyen módon klasszikus mechanikai megoldás van, illetve motoros szerkezetté átalakítható. És ez a gyakorlati feldolgozás, ez valójában egy olyan programfüzet, egy olyan szerelési rajz alapján történik, ami nem diktálja a gyermeknek, hogy mit, hogyan építsen össze lépésről lépésre, hanem már egy kicsit a térlátását is fejlesztve, lépésről lépésről saját maga dönti el, hogy a két fázis közötti különbséget hogy tapogatja le, ő milyen elemet, milyen sorrendbe akar összeépíteni, tehát teljes szabadságot adunk nekik már az építés során is. És amikor elkészült, ugye van egy prototípus teszt mindig, hogy működik, sikeres volt-e, van-e benne hiba. Nagyon örülünk a hibáknak, sőt, sokszor direkt elmozdítunk egy elemet, hogy kipróbáljuk, hogy az mit produkál. Maga a hétköznapi felnőttek világában egy olyan probléma megoldási projekt alapú gondolkodásra, szemléletre készítjük fel a gyerekeket, ami alapvetően sokszor mondják, hogy a természettudományos logikai gondolkodás, a mérnöki tervezésnek az alap készségei, de én azt gondolom, hogy a mai összetett világban tényleg egy kihívás, egy probléma elé áll valaki, hogy ezt tudatosan, logikusan, bátran merjen kreatív ötleteket használni hozzá. Ez egyrészt az egyedi, az egyéni munkában, ami ugye ennél a korosztálynál nagyon fontos, hogy ebbe gyakorlati tapasztalatot szerezzen, ebből tudjon tanulni, sikerélménye legyen, de a táborok meg arra is lehetőséget adnak, illetve a haladó programjaink része a páros szerelés és az együttműködés. Tehát, hogy itt a vitakultúra, az ötletek megvalósítása, a kooperáció, ahogy a felnőttek világában kőkeményen ott van, valójában ők kicsiként már erre készülnek fel.
1: Ezek tényleg nagyon fontos készségek, és tök jó, hogy ezt fejlesztitek ezáltal. Jól értettem tehát akkor, hogy alapvetően mondjuk ilyen fizikai fogalmakat megtanulnak a gyerekek azáltal, hogy mondjuk nem tudom, egy mosógépet megépítenek?
2: Igen, a STEM alapú fejlesztés erről szól, hogy gyakorlatilag egy kicsit a matematika, nem direktben, nem vagyunk iskola helyettesítő definíció tanuló program, hétköznapi konyha nyelven. Tehát úgy képzétek el, hogy a 6 és a 12 éves is ott ül, aki még már van fizika órája, még nincs fizika órája, és a saját fogalmi szintjén mindenki önmagához képest fejlődik. Úgy beszélgetünk róla, hogy ő ezt saját fogalmai szerint, saját ismereti alapja környezetébe be tudja fogadni, és sokat jelent az, hogy képi világba feldolgozzuk az ahhoz kapcsolódó ismereteket, a fizika, a biológia, a történelem, a partnereink is, akiket a táborba be tudunk vonni tudatosan azért, hogy nem csak megszereljük, és úgymond így játékmodellként próbáljuk ki ezeket a modelleket, hanem elmegyünk direkt élőterepre ezeket a valós szerkezeteket megnézni, aminek nem titkolt célja, hogy ott egyfajta szakma bemutatót is kapnak a gyerekek, hogy oké, mit lehet kezdeni ezzel az ismerettel.
1: Uh-huh. Jászmin, te hányadikos vagy most pillanatnyilag?
3: Most megyek nyolcadikba.
1: Most mi lesz? Nyolcadikba. És te hogy érzed azt, hogy rendszeresen részt veszel a táborban, meg ugye, ha jól tudom, akkor hétről hétre is vannak foglalkozásaitok. Ez hogy segít téged az iskolában és az ottani szereplésben, boldogulásban? Segít?
3: Hát igen, az odafigyelésben, a koncentrációban.
1: Aha.
3: Ezek. Másban nem nagyon.
1: Hát ezek fontos dolgok, tehát ez, hogyha már ebben segít, az szerintem egy óriási, óriási dolog. Na közben nézem, hogy Olivér hol tart, már egészen szépen összerakta itt ezt a körhinta, vagy ugye körhintáról beszéltünk, körhintaszerű építményt. Na, nehéz neki téled, Olivér?
4: Hát ez nem a legegyszerűbb, de nem is olyan bonyolult.
1: Nem is
4: tehát
1: olyan
4: számomra
1: bonyolult.
4: Már úgy szerintem egyszerű.
1: Könnyen értelmezhető ez az ábra és leírás, ami alapján csinálni kell?
4: Szerintem elég könnyen. Nem annyira könnyen, mint mondjuk egy átlagos LEGO készletnél. Tehát azért más, de ez is könnyen értelmezhető.
1: Uh-huh, értem. Ricsi, még kicsit beszéljünk rólad is. Te ugye hányadikos vagy?
5: Most megyek harmadikba.
1: Harmadikba mész, ugye te Angliába jársz iskolába. Te hogy érzed, hogy az ottani iskola rendszerben ehhez jól illeszkedik ez a tábor, illetve maga a Young Engineers képzés, és segít téged abba, hogy te is jól szerepelj a suliban?
5: Szerepelésben nem annyira, inkább a fókuszálásban.
1: A fókuszálás. Egyébként tényleg ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó, hogy ti már ilyen kiskorban felismeritek ennek a fontosságát, ennek a fókuszálásnak. Na hát akkor még egy picit Tündéhez visszafordulok. Egyébként milyen szerepet kap a kreativitás ebben a táborban? Tehát, hogy most azért azt beszéltük, hogy válogathatnak a különböző szerkezetek közül, de volt például arra példa, hogy egy gyerek azt mondta, hogy én nem ezeket akarom építeni, hanem én saját magam fogok valamit megcsinálni. Na és mit épített?
2: Ugye nem csak a tábor, a kurzus, ugye ott az egy 90 perces foglalkozás, rendszer, ugye egymásra épülő tematikába, egymást követő modulokból épül fel, hogy milyen modellt építünk. És ez is egy érdekes tapasztalat, hogy van, aki nagyon lelkesen ezt elfogadja, hogy akkor milyen modellel haladunk egymás után. Van, aki úgy jön, mikor milyen kedve van, iskola után mennyire van elfáradva és türelme, hogy ő önmegvalósítani akar, és van olyan kisdiákunk, aki mindenre iskereket akar szerelni, de ez nem baj, mert hát egy csoda szerkezeteket látunk, tehát ahány csoport, ahány közösség, annyi olyan dinamika jön ki, egymást is inspirálják. Valójában mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy itt szabadon meg tudja valósítani az ötleteit, hagyunk teret annak, hogyha ő egyedül akarja ezt megvalósítani. Szívesen feszegetjük a határait, hogy akkor egy kicsit legyen nyitott már páros megoldásokra is, illetve direkt tudatosan viszünk olyan csoportos kihívásokat, ami akár egy egész napos feladat, erre a tábor enged lehetőséget, és amikor elmegyünk egy műhelylátogatásra, és ott élőben látják azt a szerkezetet, nem ritka, hogy utána bizony nekiállnak, hogy akkor azt az egyszerűbb kis modellecskéből, akkor ők öt készletből összeépítenek valami nagyobbat. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy az, hogy az ilyenkorú gyerekeknek a kíváncsiságát fel kell tenni, kicsit tupírozni, amikor jó kedve van, akkor is, amikor kicsit fáradtabb, akkor pedig tényleg azt érezzük, hogy ugye az óra végére ez át tud fordulni olyan jó kedvé felszabadult foglalkozással, hogy amikor ez egyfajta kikapcsolódás számukra, egy olyan szabad flow élménybe kerülnek sokszor, hogy valaki a dudolászva az asztal alatt szerel, olyan kedve van, vagy énekel közben, tehát hogy valóban ezt a fajta felszabadító érzést szeretjük látni, amikor elmennek.
1: Jászmin, te csináltál olyan építményt, amit valakivel közösen készítettél el?
4: Igen.
1: És ez milyen volt ez a közös munka? Te hogy élted meg?
4: Könnyű volt, egyszerű.
1: Könnyű volt?
4: Beszélgettünk közben.
1: Aha. Igen, és soha volt azért olyan pont, amikor így mondjuk azt egymásnak feszültetek egy picit, hogy nem szerintem ezt így kellene, nem szerintem ezt úgy kellene, vagy egyszerűen ez így jött, hogy szépen együtt tudtok dolgozni, és nem voltak ilyen pontok az együtt munka során.
4: Nem voltak ilyen.
1: Nem voltak ilyen. De jó, na, szuper, akkor szuper ügyesek vagytok. Na, hát lassan lejár az időnk, még azért azt szeretném megkérdezni Tünde tőled, hogy ti hol vagytok megtalálhatók, és hol vannak ezek a heti rendszerességű foglalkozásaitok?
2: A bázisunk Pakson, a Dozsa György út 44 szám alatt van egy kis kreatív műhelyünk, ami ezzel a célra kis csoportos foglalkozásoknak egy bázis helye. Szekszárdon, Dunaújvárosba indultunk el kihezett egyedi foglalkozásokkal, illetve nagy örömünkre egy év óta most Dunaszentgyörgyön, Kajdacson, Györkönybe, Pusztahencsén és Nagy Dorogon is indultak kihelyezett csoportjaink. Ez az éves kurzus foglalkozásban nagyon szívesen onnan is bekapcsolódtak gyerekek, ott kevesebb helyi lehetőség van. Viszont azt látjuk, hogy amelyik szülő esetleg megkeres, bátran a demo órán én kérem is, hogy a szülő legyen ott. Sőt, kérem, hogy próbálja ki ő is ugyanazt, amit a gyerkőc csinál, mert szerintem egy felnőttnek is egy érdekes tapasztalat, egy ilyen alkalom. És ha megosztják a szülők, hogy milyen céllal gondolják, hogy ezt kipróbálja a gyermek, ezen a programon részt vegyen, én mindig nagyon őszintén adok visszajelzést arról, hogy mit látok, mi az, amiben ő most már bátran elindulhat, az alapkészség, ami körülbelül 6 éves kor körül már összeáll, független attól, hogy iskolás-e valaki tud-e olvasni. Ez is egyénfüggő, és én azt látom, hogy az a fajta egyéni sikerélmény, hogy szabadon a probléma megoldást, a kihívást ilyen kicsiként önállóan elkezdhetik, olyan eszközöket kapnak, ami nem baj, ha kudarccal végződik, rengeteget tudunk belőle tanulni, nagyon vicces, humoros szituációk tudnak ebből kerekedni. Valójában, ha csak heti egy-egy alkalommal a gyerkőc ebből a mókuskerékből így ki tud kapcsolódni, számunkra már az is egy nagyon, nagyon jó élmény, hogy ez valójában az év során meg egy, sőt a tábor végére is egy nagyon jó baráti közösségét tud formálódni.
1: Hány éves kortól ajánljátok?
2: 6 éves kortól szoktam javasolni. A haladó, illetve a ráépülő programok, ezek pedig alapvetően az általános iskolások és a középiskolásoknak is van egy olyan kiegészítő automatizálási programja már, ami már androidos géppel, illetve éjjel támogatott számítógépes programát tud bővülni.
1: Oké. Hát még azért annyit gyerekek tőletek megkérdeznék, hogy ha egy dolgot mondhatnátok a veletek egykorúaknak, hogy miért jöjjenek a Young Engineers-be, és miért csatlakozzanak, akkor mit üzennétek, Jászmin?
3: Nagyon jó közösség, érdemes ide jönni. Jókat szoktunk beszélgetni építkezés közben, jó élmény, segíthet a koncentrációban.
1: Na hát akkor figyelj, ez már kedvet csinál szerintem. Olivér, te itt már majdnem be is fejezted ezt a kis építményedet, majd ezt a Paks FM hallgatók, akik nem látják, azok is megnézhetik, amikor a Paks FM Facebook oldalára feltöltjük a videót. Te mit üzennél a veled egykorúaknak?
4: Nagyon jó a közösség, nagyon jó építeni is, meg így nagyon jó.
1: Jó időtöltés.
4: Igen,
1: szuper.
4: Nagyon jó időtöltés.
1: Ricsi, te jövőre is jössz?
5: Remélem, hogy meg tudom csinálni, ha valami ok miatt nem.
1: Akkor is gondolom azért otthon legózol.
5: Igen.
1: Azért építesz, ez nem marad el nyom nélkül ez a pár alkalom, amikor itt vagy egy ilyen táborban. És te mit üzennél a veled egykorúaknak?
5: Szerintem nekem nagyon tetszett a szabadi építés, jót lehet beszélgetni építés közben. Nagyon érdekes dolgokat lehet megtudni.
1: Na, oké. Hát akkor arra biztatjuk a Paks FM hallgatóit, hogy akkor 6 éves kortól a gyerekekkel próbáltassák ki egyszer ezt a Young Engineers tábort, és hát ha megtetszik a gyereknek, és akár ugye többszörösen, ahogy Jászmin is, meg Olivér is ilyen visszajáró táborozóként részt vesznek a foglalkozásokon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy most muszáj, hogy elbúcsúzzak, de hát akkor további sok sikert kívánok, és nektek pedig, gyerekek, további jó szórakozást illetve sok-sok új információt és tanulást ezeken a foglalkozásokon. Köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen a meghívást!
1: Kerekesné Kajári Tündével, a Young Engineers Paks Dunamenti alapítójával, illetve Varga Rihárddal, Katona Olivérrel és Somodi Jászminnal beszélgetünk, és időközben elkészült a szerkezet is, amit most Olivér megmutat nekünk itt a stúdióban, hogy forog is, Andi pedig felveszi és megmutatja majd nekünk a videón keresztül, hogy is működik ez a szerkezet. Nos, most akkor egy kis zene következik, és a zene után pedig a Nemzetközi Fúvósnak Pok Fesztivállal folytatjuk, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 40 perckor folytatódik az élesztő, és megérkeztek hozzám következő vendégeim, méghozzá Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál lesz a téma, és ennek okán itt van velem Szűcs Péter, művészeti vezető. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Itt van Debreceni Ádám kürtművész. Szia, jó reggelt! Jó reggelt. És szintén egy másik kürtművész, Tekula Endre is. Szia,
3: jó reggelt,
1: szia!
3: Paks.
1: Na hát akkor az a kezdjük először is, hogy tisztázzuk a szerepeket. Ugye mindannyian itt a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon teljesítetek jelenleg szolgálatot, mondjuk így. Ki mivel foglalkozik a fesztivál keretében? Péter, kezdjük veled.
2: Én az idén először vagyok a klarinét és szaxofon tábornak a művészeti vezetője. Ugye itt fontos megjegyezni, hogy 20 évig ezt a tábort egy szeretett kollégánk Varga István vezette, óriási lelkesedéssel és bedobással és energiát, időt nem kimélve. Ő sajnos egy váratlan betegség miatt tavaly távozott tőlünk. Úgyhogy ez egy új szituáció az egész tanári gárdának, nekem is, aki régóta visszajárok ebbe a táborba, úgyhogy az ő hiányát igyekszünk pótolni, akár azzal, hogy azok a dolgok, amiket ő meghonosított, és az a hangulat, ami az ő személyéhez és az ő munkásságához kötődik, azt próbáljuk örökíteni, továbbvinni, de mellette természetesen fiatalos lendületet is próbálunk belevinni, és egy kicsit frissíteni az egész, illetve egy újra fogalmazni néhány dolgot, ami a tábor életét és szakmai munkáját illeti.
1: Aha, Ádám, te milyen szerepet töltesz be?
4: Én Bakson itt most egy, hát én a kamarazenével igyekszem foglalkozni a gyerekek körében. Szerintem abban van a zenei nevelésnek a lényege, hogy a gyerekeket összehozzuk és kamaráztassuk. Ők is nagyon szeretnek együtt zenélni, nyilván más egyenként, hogyha elmennek egy tanárhoz, de amikor reggel és este közösen összejönnek, zenélnek, akkor az egy fokkal talán nagyobb élmény számukra.
1: Aha, és Endre, te pedig?
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Már ismerésként köszöntöm őket, bár nem találkoztunk személyesen, bár remélem koncertjeinken azért összefutottunk már. A 6. alkalommal rendezzük meg az országos kürtábort Pakson, és az elejétől kezdve én meg a főszervezője. Úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni, nagyon szeretünk visszajönni, és készülünk rá. Az egész országból jönnek a gyerekek, akik megismerkednek Pakssal, Paksnak a kultúrájával és a kultúrához való jó viszonyával. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez egy kölcsönösen jó helyzet. És hát próbáljuk a kultúrát és a saját zenei vonalunkat azt úgy képviselni, hogy a jövő nemzedék is értéknek tekintse. Uh-huh. És ebben van bennem némi szkepticizmus, de ez nem arra sarkal, hogy feladjuk, hanem hogy még nagyobb lendületet.
1: Meg ez
3: vegyünk.
1: Egy vidám reggeli műsor, van, tehát nem a szkepticizmusokat osztjuk meg, jó, csak viccelek. Egyébként, ha már koncertet említettél, Dunaszentgyörgyön pár évvel ezelőtt a Paksvárosi Vegyeskarral koncerteztetek, ugye záró koncertet adott akkor a kürtábor, ahol én is ott voltam a kórusban, és hát egy nagyon jó élmény volt egyébként, csak hát arra jutottunk, hogy toltuk, mint süket a csengőt, de nem biztos, hogy a kürtöktől hallották a kórusnak az énekét, mert hogy ugye nagyon sok kürtös volt, és ez egy tök jó dolog szerintem, hogy nagyon sok gyerek volt.
3: Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ez becsapós dolog, ugyanis nem tudom,

0: A nézők személye előtt megjelenik egy kürt, amikor erről beszélünk. Tehát a kürt az a csavart hangszer, aminek a tölcsére gyakorlatilag az ember hátra mögé mutat, amikor játszunk rajta. Tehát, hogyha a kólus mögöttünk áll, akkor borzasztó hangosnak hallja, viszont ők átjönnek a fejünk fölött, úgyhogy elképzelhető, hogy a közönségnek teljesen rendben volt a dolog.
1: Jó, hát örülök neki, akkor ez most így megnyugtatott egy kicsit.
0: Igen, nem, utólag néhány évet eltöltöttünk
1: a
0: bizonytalanságban, de nagyon jó volt itt.
1: Igen, de nagyon jó élmény volt tényleg. Na, hát akkor nézzük azt, hogy ki hogyan került kapcsolatba magával a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivállal, hiszen már régi motorosok vagytok. Most akkor Endre, veled kezdjük, és megyünk visszafelé.
0: Hát engem Dr. Kovács Zalán László, ugye a fesztiválnak a főszervezője kért fel. Annak idején 11. fesztivál van, és a kürttábor a 6., úgyhogy akkor 5 évet kürtösök nélkül szomorkodtak, és akkor összetalálkoztunk itt több alkalommal különböző szakmai fórumokon, és akkor egyszer csak felhívott, hogy hát mi lenne, hogyha csinálnék, és mivel tehát teljesen találkozott a kétféle szándék, mi régóta gondolkodtunk rajta így a kürtös berkeken belül, hogy szakmai táborok szükség van, szakmai táborokra. Egyébként ezek, hál' Istennek, már meg is valósultak, tehát az elmúlt évek alatt most már több nyári szakmai tábor is van Magyarországon, és akkor így kezdtük el, tehát a Zalán volt abszolút a motorja az egész történetnek.
1: Ádám, nálad is?
2: Hát én onnan nyitanám a történetet, hogy 2002-ben, mikor 8-os voltam és a zeneiskolában vizsgáztam, akkor a vizsgám után megjelent egy kürkvártett, akkori tanáromnak, Palatinusz Ferinek a kvártettje, amiben Endre is benne volt. Mi ott találkoztunk először, és akkor ők nekem...
0: Mondasz egy évszámot?
2: 2002. Június 6-a volt ez a koncert.
1: Videófelvételem
2: is van róla. És hát nekem akkor ők most is ők az etalonok. És aztán jöttek a zenei táborok, nekem nagyon nagy álmom volt, hogy egyszer én táboroztathassak. És akkor megalakult ez a Magyar Kürtös Jövőért Egyesület, amit Endre az elnöke, és az alapítója, meg álmodója. Rengeteg közös produkción, koncertünk volt, és akkor én már hallottam Paksról előtte, és akkor Endre tavaly megkérdezte, hogy szeretnék-e csatlakozni, mondtam, hogy ezer örömmel.
1: Hát persze, és akkor a lelkesedés továbbra is fenn van. Tehát nem csak addig volt a helom, amíg nem táboroztattál, hanem miután táboroztattál.
2: Igen, azután. Abszolút, ez a legszebb nyári program.
1: Oké, ezt csak azért kérdezem, mert voltak már itt nálam nyáron ugye táboroztató felnőttek, és akkor köztük például egy többszörös világbajnok maratoni kajakos is, és kérdeztem, hogy melyik a nehezebb egy maratoni kajak versenyen mondjuk az első helyezést behúzni, vagy egy hetet táboroztatni 30 gyereket, és abszolút a tábor
0: abszolút
1: volt.
0: Ezt meg tudom erősíteni.
1: Igen. Oké, Péter, és te pedig?
3: Mi történetünk egy kicsit más, mert nekünk már ez a 21. táborunk. Békés Csabán indult ez a tábor. Majd 5 évvel ezelőtt csatlakoztunk és olvadtunk be Kovács Zalán megkeresésére a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztiválba. Ugye az Zalán felfigyelt arra, hogy ugye ő szerette volna kicsit tágítani itt a lehetőségeket, és ő is minél több programot és lehetőséget biztosítani a környéknek azáltal, hogy idehoz egy ilyen fesztivált, és ugye felfigyelt arra, hogy van egy már 15 éve működő klarinét és szaxofon tábor, ami már akkor is a legnagyobb létszámmal működő ilyen jellegű tábor volt az országban, és akkor ugye ők kollégák voltak a már említett Varga István tanár úrral a Csepeli Egresi Béni zeneművészeti szak középiskolában, és akkor ő megkereste a Pistit, hogy mi lenne, hogyha ide hoznánk ezt a tábor Békés Csabára. Pontosabban nem ide Paksra, hanem Dunaföldvár. Tehát mi ott voltunk Dunaföldváron. Nekünk ez az első alkalom itt Paks, úgyhogy mi most szokjuk itt a közeget. Látom, itt már a kürtösök nagyon otthon érzik magukat,
0: hát
3: és mi itt próbálunk, azt se tudtuk, hogy hol van, hogy ilyen szintkülönbségek vannak Pakson. Tehát én annyira meglepődtem, hogy
1: itt... Békés Csaba után meg pláne.
3: Békés Csaba után, igen. De még Dunaföldvár után is, ugye, hogy csak egy ilyen magas part volt, amit meg kellett mászni a szállás és az iskola között. Hát itt azért jócskán most is, hogy jöttem ide. Hát azt hittem, hogy csak kézifékkel tudtam itt megállni az egyik utcán. Szóval, hogy szóval nekünk ez ilyen szempontból ez egy nagy újdonság, hogy ide kerültünk, úgyhogy, de eddig nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és tényleg a Pro Artis zeneiskola lett a központja most ennek a tábornak. És hát az idén is tényleg 30 klarinétos és 12 szaxofonossal vagyunk itt most jelen.
0: Egyébként a Pro Artisba ugye a Simon Péter igazgató úrnak ezúton is kifejezi a köszönetünket, ő a kezdetektől maximális szeretettel is fogadta a tubásokat, és aztán mindenkit, aki ott kopogtatott az ajtaján, úgyhogy öleljük szeretettel.
3: És ugye én, mint diákként kezdtem még ebbe járni ebbe a táborba 21 évvel ezelőtt, és akkor hát ugye, hogy a generációváltások történnek, mint volt tanárom, Gyenge Gyula tanárról is, ő régi motoros, és ő is az első táborok óta itt tanít, és hát Varga István is az egyik volt tanárom volt, úgyhogy így közben én is tanár lettem, közben egyetemi szinten oktatok, úgyhogy ez egy ilyen szép átmenet.
1: Na, igen.
3: Tábor esetében.
0: Erre törekszünk is egyébként. Uh-huh. És egyébként, bocsánat, hogy egy pillanatra csak eszembe jutott két dolog is. Az egyik az, hogy ugye említettük ezt a Magyar Kürtősövőt, és itt pompázik rajtunk a gyönyörű logójával. Uh-huh. Gyakorlatilag ez a tábor volt az egyik ilyen szellemi műhely, amiből megszületett az a gondolat, hogy egyesületet kéne alapítanunk, országos egyesületet. Jelenleg 49 taggal működünk, nem vagyunk még 3 évesek, úgyhogy szerintem ügyesek vagyunk, és jól csináljuk, és nagy szükség volt rá, csak annyi kellett, hogy valaki, hogy mondjam, aki történetesen én voltam, de lehetett volna bárki más is, belefetszölt mondjuk 2-3 hónapot abba, hogy a csodából lehet ezt a jogi hercehúrcát, és a hivatalos részét megvalósítani. Uh-huh. Onnantól kezdve, hogy mondjam, van ez a gravitációja, ugye, hogy ahol egy kürtős van, akkor hív egy másikat, mert kettő jobban szól, és akkor aztán a végén csapat lesz belőle, úgyhogy azt hiszem ez nagyon működik. És a másik pedig a tábornak, ez a fajta nevelő hatása. Nekünk is már van olyan nevelőnk, aki az első táboron még diákként volt, most itt vigyáz a fiatalokra, mennyivel jobban szót ért vele, mint én 50 évesen, a kis 10 évesekkel, egész más, és rengeteget lehet tanulni. Tehát a tanításnak szerintem a egyik legérdekesebb része az, hogy mennyit lehet tanulni a gyerekektől.
1: Igen, van is egy dal, nem is tudom, talán a Tarzan című mesének volt a főcím, vagy az egyik dala, amiben az a szöveg, hogy tanulj és tanítsd, hogy tanítva megtanuld. És tényleg az, hogy a tanár rengeteget tanul a diáktól, miközben tanít. Ha már itt tartunk, milyen élményt szeretnétek átadni, Ádám, akkor most veled folytassuk a diákoknak, és mit jelent számotokra ez a tábor? Túl azon, hogy nyilván egy intenzív szakmai program, és kihívás is egyben ennyi gyereket táboroztatni.
2: Hát én mindenképpen visszakanyarodnék a kamarazenéhez. Amikor én először mentem zenetáborba, Békés Tarhosra, kürtáborba, akkor nekem ott volt az első olyan élményem, hogy úristen, hát kettőnél több kürt szól egyszerre, hát ez nagyon jó, és akkor 60-80 voltunk. És én mindig erre törekszem, hogy összehozni őket, üljenek le, zenéljenek együtt, gyakoroljanak együtt. Ugyanez, amit az Endre is mondott az egyesületről, hogy azért ő egy nagyszerű dolgot hozott létre. Tehát azzal, hogy 30 év után itt megalakult a második magyar kürtfesztivál, ahova a világ tájáról jöttek, hát világtájáról, Európából jöttek ide hangszerkészítők, itt voltak a legnevesebb hangszerészek, és megjelentek a gyerekek, jöttek az országból mindenhonnan, és ugyanitt a táborban is, Magyarország minden tájáról jöttek a gyerekek, Nyíregyházától Kaposvárig, és leülnek, és zenélnek, és együtt, és végre egy kicsit nem a telefon dominál, nem az iskolában vannak. Szerintem ez egy csodás visszaemlékezés lesz nekik nyár végén.
1: Ez egészen biztos. Igen.
0: Szóval szeretném azt leszögezni mindenképpen, akkor nagyon pozitívan, hogy ha van valami, ami közügy, akkor az a kultúra.
1: Ez így van.
0: És akkor szeretném ezt a gondolatot így bedobni az éterbe, hogy mindenkit, szóval mindenkinek szüksége van rá, aki a levegő és a víz után a kultúra a következő. Nem véletlenül volt az, hogyha egy település megalakult, akkor először építettek egy olyan helyet, ami akkor templom volt, ahol mindenki ott tudott lenni egyszerre. És találkozni, és kommunikálni, mert minden abból lesz. Minden az emberi találkozásokból lesz, és az emberi összefogásból lesz. Az összes többi az a nulláról, a sivatagból fel lehet építeni egy birodalmat. Igen, ez megvan.
1: Nagyon egyetértek, és egyébként tegnap a Magyar Rendőrség zenekarának a koncertjén gondolkoztam, miközben hallgattam egyébként a csodálatos filmzenéket, amiket játszottak, hogy valami olyan egységélményt tud megélni az ember, amikor egy ilyen zenekar megszólaltat egy tényleg nagyon komplex, de gyönyörű művet, hogy így egyszerűen tényleg így libabőrös volt az ember, és hogy annyira jó ez, és hogy olyan jó lenne, ha minél többen lennének. Ugye rengeteg táborozó gyerek is ott volt, és hát ezen kívül pedig ugye Paksról így a kultúra szerető, kedvelő embereknek egy része is eljött, és tényleg azon gondolkoztam, hogy de kár, hogy nem tudtak többen erről a koncertről, mert valami olyan élmény, amit tényleg felejthetetlen, úgyhogy...
0: Még egy gondot, hogy mondjak, hogy a mindenkit biztatok, most pont egy anyukával beszélgettem a napokba, bejött a mi a Vakbottyán gimnáziumban vagyunk, és ott üldögéltünk és beszélgettünk, pici lánya volt, és egy jobb dolog annál, hogy hallgatod a zenét, az, hogy csinálod.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Nyugodtan mindenki, kicsi, nagy, ének, zeneiskola, zenekar, bármi, tánc, mozgás, tehát, hogy ki érdemes kipróbálni, fantasztikus, egyszerűen annyira ősi dolog, ez bennünk van a teremtetésünk óta bennünk van ez a dolog.
1: Így van. És hát a kreativitás, az alkotás, a közös alkotás egyébként falakat bont le emberek között. Én ezt ugye a kórusban tapasztalom meg, hogy nagyon sokféle gondolkodású, nagyon sokféle beállítódású ember énekel együtt, és hoz létre valami szépet, valamit, ami aztán utána másoknak örömet okoz. Szerintem ennél jobb nincsen. Srácok, van még időtök? Mert őszinte leszek, még kérdésem rengeteg van, viszont lejárt az időnk, tehát hogyha tudtok még maradni 9 óra után.
3: Tudom.
1: Mindenki tud? Jó, oké. Akkor most zenélünk egyet, utána majd hozom a híreket, és a hírek után és a zenék után pedig visszatérünk, és akkor folytatjuk továbbra is a Nemzetközi Fúvos Napok Fesztivállal, Szűcs Péterrel, Debreceni Ádámmal és Tekula Endrével.
4: Ébresztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A népmese rokon műfajait állítja középpontba a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, amelyet augusztus 14-e és 16-a között rendeznek meg Kecskeméten, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Közleményük szerint a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza támogatásával megvalósuló háromnapos szimpóziumon a tudományos alaposságot ötvözik az élmény alapú kísérletező történetmondással. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon tornya felé eső erdős terület. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. 1, 2, 3.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 5 perckor folytatódik az élesztő, és még mindig itt vannak velem a stúdióban Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválról Szűcs Péter, Debreceni Ádám és Tekula Endre. Ugye Péter klarinétművész, Endre és Ádám pedig kürtművészek. És folytassuk onnan a beszélgetést, hogy amikor egy táborba eljönnek a gyerekek, hogy látjátok, milyen változást láttok mondjuk ez alatt a hét alatt rajtuk, vagy mi az a cél, amit szeretnétek a tábor foglalkozásain keresztül elérni? Endre, kezdjük most veled.
2: Ó, hát szerencsére nagyon pozitívak a visszajelzések. Kifejezetten tudok idézni különböző szülői megcsörget, rámír, azt mondja, abba akarta hagyni a kürtőt, ebbe a táborba beimádkoztam valami, most azt mondja, hogy nem fogja abba hagyni. Tehát, hogy ilyen megváltozik a gondolkodásuk, olyan élményt kapnak, ami átlendíti őket holtpontokon például.
1: Igen, mert egyébként, amikor mondjuk így a zárókoncerten, majd arról is beszélünk, mert ha jól tudom, most is lesz kürtzárókoncert, klarinét is lesz, Péter, klarinét is lesz. Tehát, hogy amikor kapnak a gyerekek egy egyszerű darabot, de együtt mondjuk eljátszanak. És szerintem ez egy olyan élmény tud lenni, hogy azt mondod, hogy fú, hát én ezt máskor is át akarom élni. Nem? És akkor ennek hatására így a gyerekek kedvet kapnak, és pozitívabb. Ádám, te szeretnéd ezt valamivel kiegészíteni esetleg?
3: Igen, hát ugye a kamara az, amikor egynél több hangszer szól együtt, és az élményekre visszatérve, nekem van egy tanítványom, én Suskuton tanítok a zeneiskolában, és mellette van egy fúvózenekarom, és látom a felépülést, hogy aki már elér, arra a szinte el tudom vinni a fúvózenekarba, Budaörsre, és akkor ott zenélnek velünk. Ott egyébként a nyugdíjastól a kizeneiskolásig mindenki van, családtagok, házaspárok, pihenni járnak oda az emberek. És visszatérve a kis tanítványomra, most a család Törökországban nyaral, hétfőn reggel indultak, és ő nem ment velük, mert hogy a kürtáborba szeretett volna jönni Paksra.
1: De jó. Na, egy törökországi utazás, tengerpart, minden kihagy.
2: Nem biztos, hogy felnőtt korában is így fog dönteni, de most így döntött. Reméljük, nem bánta meg.
1: Hát figyelj, szerintem ez szívmelengető ez a történet. Úgy,
3: ez egyébként pillanatokra változik, hogy a gyerkőc éppen mit szeretne. Tehát a hatodikban azt mondja, kürtös akar lenni, egy hét múlva ő ügyvéd szeretne lenni, vagy autószerelő. Aztán megint inkább mégis kürtös.
2: Teljesen normális.
1: Teljesen normális, igen. És de már az önmagában, hogy a gyerekben van az, hogy én ezt szeretném, egy gyakorolni szeretnék, bár vihetni, bár mondjuk ez egy kicsit nehéz lenne mondjuk Törökországig elcipelni egy kürtöt, de klarinétot lehet, hogy könnyebben el lehetne vinni, de hogy ő ezt szeretné csinálni és gyakorolni, inkább gyakorolni szeretné, hát azért ez meló nekik is. Nem? Tehát én nem az van.
2: Igen, viszont az igazán értékes dolgok azok nem az ölünkbe esnek, hanem
1: ez
2: azért megdolgozunk. És hogyha valaki ezt megérti ennek a logikáját, akkor az nagyon jó úton van.
1: És nem erre megy a világ abban a tekintetben, hogy ezt nem nagyon szeretik látni, én úgy veszem észre az emberek. Péter, te hogy látod, neked mi a célkitűzésed a tábor alatt?
4: Ugye a mi táborunk annyiban egy kicsit más talán, ha jól tudom, hogy az átlag életkor az nálunk a legmagasabb. Tehát, hogy nálunk vannak egyetemisták is például, de Zömében például az idén is ugye, szakközépiskolák növendékei jöttek, akiknek már eleve vannak komoly céljaik vagy szándékaik, tehát hogy ott mi esetünkben legalábbis én mióta itt vagyok, hogy nem tudok olyan esetről, amit mondtok, hogy valaki eljön, aki abba akarta hagyni a klarinétozást, és most nem. Szóval itt abból a szempontból például ma fogjuk vendégül látni egy egynapos mesterkurzust tart nálunk Párfi Csaba, a Zene Akadémia tanára. Azzal a céllal is hívtuk el, hogy például láttuk a jelentkezők létszámából, illetve az összetételéből nagyon sok az olyan szakközépiskolás, aki felvételizni készül. Sokan a Zene Akadémiát is megpróbálják, és ez egy nagyon hasznos dolognak ítéltük meg, hogy akkor a Zene Akadémia tanárát eljövjük, hogy akkor itt van egy ilyen szakmai fórum, egy ilyen első, egy kicsit lazábban lehet akkor, lazább közegben nyáron találkozni a Zene Akadémián oktató tanárral, és egyébként is a többiek is, akik még nincsenek felvételi közelben, nagyrészt a középiskolai tanulmányaik elejét vagy közepét töltik, és komoly szándékaik vannak a tekintetben, hogy ők már zenészek szeretnének, hanem zenei pályára szeretnének menni, és ők azért jönnek ide, hogy kőkeményen dolgozzanak, és gyakoroljanak, és bejussanak minden tanárhoz. Ugye az idén van 7 klarinét tanárunk, olyanok is, akik egyébként nem tanítanak semmilyen zeneművészeti intézményben, és ugye onnan indultunk talán, hogy milyen változásokon megy keresztül egy növendék, és a szakmailag nekünk például, vagy a tekintetben, hogy mondjuk egy darabot idehoznak, és hogy eljönnek úgy, hogy alig, hogy elkezdték még, és a tábor végére egy hét alatt egy olyan exponenciális fejlődésen szoktak átmenni általában a növendékek a tekintetben, hogy a darabnak a tudása és az a sok információ, amit kapnak, az hova juttatja el őket, az egy egészen különös élmény, hogy mennyire meg tudja dobni ez az egy hét a szakmai fejlődését a növendéknek, úgyhogy közben, hogyha egy ilyen szimpla hetet nézünk mondjuk egy októberbe vagy novemberbe, akkor vagy egy az év során, akkor az soha nem szokott általában ilyen eredményes lenni. Szóval, hogy ez egy ilyen különös közeg, vagy egy ilyen különösen összpontosulnak így az energiák, és ez az a növendékek figyelmére és jelenlétére is jellemző, és óriási kedvel és lelkesültséggel jönnek és gyakorolnak. És,
2: meg hozzáteszem, hogy a nyár folyamán ugye a közismereti tárgyakat nem kell tanulni.
4: Ja, igen, tehát nem, itt reggel
2: hogy mondja, az összes 100% energiával a szakmai részre, amúgy is.
3: Húzzák egymást. Ugye,
1: igen. Hát a közösség ereje.
3: Akik már tavaly találkoztak, akkor együtt gyakoroljunk.
1: Igen.
3: Mi már rutinosan azt mondjuk, tessék összeállni, együtt gyakorolni, menni.
1: Igen.
2: És ki milyen darabot játszik? Hogy ő tavaly mind a ketten ezt játszottuk, de ő most már 2 szinten följebb, én még csak egyel. Na és akkor elkezdődik, ahogy jön. Ez jó értelembe vett versengés. Ez a versengés.
4: És akkor még egy apró gondolat, hogy van egy ilyen egy héten át tartó fejlődés, és nekünk tanároknak látni az, hogy a visszatérő növendékek, hogy évről évre, hogy mennyivel magasabb szinten tudják csinálni azt, amit csinálnak, ez is egy elképesztő érzés, és ezt így sokkal könnyebb látni, mint hogyha egyébként akár mondjuk a saját növendékeim is, hogy egész éven átfoglalkozok velük, hétről hétre találkozunk, úgy sokkal nehezebb észre.
2: Megjelenik a tavalyi gyerek egy fejjel magasabb, és kétszerűen jól fúj, hát ez
1: atyaim.
4: Szóval, hogy és tényleg számukra is, ahogy mondtátok, az, hogy itt alig várják, hogy itt lehessenek és találkozzanak, és újra egy szegedi konz, és akkor újra találkozzon egy miskolcival, nem tudom, és akkor leülnek, kamaráznak, beszélgetnek, ugye, ami még egy fontos közösségépítő momentum, vagy momentumok, az, hogy például itt a tanárok is aktívan részt vesznek ebben a... Aztán nem az, hogy tanítjuk őket, aztán mi elvonulunk a saját barlangunkba, hanem ott maradunk, közös beszélgetések.
2: Ez a mester is tanítvány viszont. Igen, tehát hogy viselkedik, amikor lerakja a hangszert? Hogy rakja le, hova megy, mit csinál, mikor fekszik le, mikor kell, mert hogy neki holnap koncertje van. Jó lehet, hogy amikor bulizik, de amikor utána, akkor... Tehát hogy osztja be az energiáit, hogyan éli az életét?
4: És ez egy fontos hogy is mondjam, élmény a növendékeknek is, hogy a tanáraikat lássák.
3: De
4: hogy a tanórán kívül, hogy viselkednek, milyen véleményük egyébként szakmáról, és akár olyan dolgok is felszínre kerülnek, amik tényleg egy föltárgyi óra keretén, vagy egy 45 perces óra keretén nem tudnak, hanem ez egy kötetlen beszélgetésnek kell, hogy kialakuljon, és sokszor ezek idézőjelve szinte többet érnek, mint egy-egy tanulóra. Vagy nem
1: abszolút, tudom. Hát azért tényleg az, hogy valakit, amikor, tehát az emberi oldalát is látod, nem csak a szakmai oldalát valakinek, igazából azt teszi az egészet komplexé, hitelessé, és egyáltalán szerethetővé szerintem. Nagyon sokan, én nagyon hiányoltam, én az egyetemen is rettenetesen hiányoltam azokat a tanárokat, akik ilyen értelemben megközelíthetőek lettek volna. Sajnos nekem az egyetemen nem nagyon volt ilyen, illetve egy volt, aki viszont pont ezért maradt meg nekem is jobban. Na, és akkor még egy picit beszéljünk arról, ugye itt a technikai tudás fejlődik, az elhangzott itt a részletekről, ahogy itt meséltetek, hogy a hét végére már azért sok minden jobban összeáll, de mennyire fontos az, hogy a gyerekek személyisége is fejlődjön, ne csak a technikai tudása egy ilyen tábor alatt. Endre.
2: Hát ugye a személyiségfejlődés annak egy lassabb útja van, mint a technikainak sok esetben, de hát nyilván ez nagyon... Ezt a visszatérő növendégeknél látjuk egyébként nagyon, hogy nyilván mi is fejlődtünk abban, hogy tartjuk a tábort, mennyire fegyelmezünk és mennyire engedünk szabadon. Én azt veszem észre, hogy a kamaszkorosztálytól kezdve az, hogyha ők felelősséget és tág kereteket kapnak, és felelősséget adunk nekik, az sokkal jobb hatással van rájuk, mint a szűkebb a keret, és kevesebb a felelősség. Aha. Tehát ha azt mondom, hogy a szobában egy nagyobb, na, akkor a két kicsit azt azért rendezze, akkor egyből nem fog szétesni és hülye kamasz lenni, hanem akkor, ó, hát akkor itt van két izé, hanem akkor egy pillanat alatt meg tud változni. Igen. Egy ilyen szétesett állapotból egy ilyen apuka. Igen, vagy anyuka.
1: Igen.
2: Módba átlép, és tehát tudják ezek, nekem mindig ezt mondták otthon, hogy tudjátok ti disznók, hogy mit kéne csinálni, csak még nem akarjátok.
1: Aha.
2: De hát valahol, ugye nagy szeretettel, de hát hogy ez az izé, hogy azért mégse felnőtt még, de tulajdonképpen már ott vannak benne azok a standardek, ugye, amit a családból hoznak, meg összeszednek az életük folyamán, remélhetőleg minél jobbakat és szociálisabbakat, amik őket a felnőtt korba átvezetik. Nekünk ez a kamaszkorosztálya a célcsoportunk is, és akik a táborban vannak, úgyhogy mi ezt nagyon jól tudjuk használni.
3: De ezért szoktuk azt mondani, hogy az első kürtös kamarazene találkozó és versenynek is volt a mottója, hogy a kamarazene a zenei nevelés csúcsa.
1: Aha.
3: És akkor itt már a csoportban is mondom, figyeljetek egymásra, tessék segíteni, odafigyelni, csúkba a szemet, hallgass, hogy veszi a levegőt, figyelj a kisebbre. Ez később a szobákban is gyönyörűen megvalósodik közöttük, ahogy Ende is mondta.
1: Igen, bocsánat, most azon mosolygok, hogy Ádám mindegyes megszólalásánál a kamarazene szó. Szóval az. Igen, tehát ugye debreceni kamarazene, Ádám, tehát ez
2: abszolút,
1: lesz.
2: Abszolút, szerintem ez vállalható.
1: Abszolút,
2: büszkén.
1: Abszolút, de tök aranyos, hogy tényleg, hogy mindig valahogy bejön a kamarazene.
2: Hát,
1: egyébként tök igazad van, tehát hogy ez meg abszolút egyet tudok ezzel is érteni, csak hogy én megfigyeltem, hogy most már tényleg a sokadik megszólalása, de ne, most emiatt nehogy a következőben nem mondd, Oké. Na, és akkor beszéljünk a záró koncertekről, mert hogy mindegyik, igen.
3: Kamarazene.
4: Sőt.
1: Na, akkor ki kezdi most, akkor kezdte Péter, kérlek.
4: Nekünk a záró koncertjeink szombaton délután lesznek, és hagyományokhoz híven, ugye annyian vagyunk, tényleg, hogy 42 embert, ugye nem tudunk mindenkit egy koncertbe besűríteni, és általában ketté szedjük, ez most is így lesz, tehát lesz egy délutáni koncert, és lesz egy esti koncert. Ugye a pontos idejét még azt nem tudjuk, mert az ugye tábor ideje alatt alakul ki, hogy ki mennyi fog játszani, illetve mit, és azoknak a műsorszámoknak az idejét figyelembe véve. Szóval lesz egy délután, lesz egy esti koncert, aki követi, vagy szeretne ezekből a koncertekből részesülni, mint hallgató, az kövesse a fesztiválnak a honlapját, vagy Facebook oldalát, ott minden ilyen információ kint lesz, és aki szeretne jönni, azt nagyon nagy szeretettel várjuk. A mi záró koncertünk majd a ProArti zenéiskolában lesz, még az is szóba került, ugye minden évben szokott lenni egy összevont klarinéti szaxofonzenekar, ami a kvázi a csúcsa, vagy a habatortán, a tábornak a legvége. Ugye eleve a zenéiskola nagy termében első férünk, hogy nagyon valószínű, hogy ha az idő megengedi, akkor majd a zeneiskolának a belső udvarában lesz, ez meg eleve egy jó helyszín, és egy nagyon jó, egy méltó befejezése, és hangulat szempontjából is egy kiváló helyszín. Én a kültről nem tudok nyilatkozni, és a többi tábor, úgyhogy át is adnám a szót, tettenkintet be a
2: mi záró koncertünk. Délutánra terveztük, de végül is a körülmények miatt, meg a hőség miatt nekünk a Vakbottyán gimnázium egy csodálatos helyszín, és a fantasztikus tágas terek vannak, és egy gyönyörű udvar, ugye ahol tegnap a rendőrség zenekara is koncertezett, az egy milyen polikarbonát tető alatt van, egyébként kiszellőzik, de a délután kettes záró koncert előre hoztuk 11 órára, tehát 11 órakor, amikor még a nap eltakarja az épület, és ott nem lesz olyan nagyon meleg, akkor fogjuk megrendezni.
1: Szombat vagy vasárnap?
2: Melyik szombaton, szombat? Szombaton
1: 11 óra.
2: Uh-huh. Igen, 11 órakor.
1: Oké. Okay.
2: Vakbottyán gimnáziumban mindenkit szeretettel várunk. Mi a hagyományosan megtartjuk pénteken a kis házi versenyünket, hogy a gyerekek érezzék a hogy mondjam, kicsit szocializáljuk őket arra, ugye ez a európai kultúrában ez a versengés, ez nekünk így a lételemünk, és egyszerűen a legjobbat igyekszik mindenki kihozni magából, hogy lesz pénteken egy házi versenyünk, és tehát szólisták is fognak játszani zongorakísérettel, valamint természetesen Ádám
3: kamarazene.
2: Úgyhogy így fog összeállni a műsor.
4: Laréné táborban is lesz kamarazene, azt mondja. Ott is nagyon
2: mondjuk
4: fontos.
2: Mondjuk ki együtt. Fontos. Rajta. Kamarazene. És milyen szépen együtt volt, igen. Látjátok? A zenészek összehangolódnak.
1: Így van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor egyrészt a zárókoncertekhez sok sikert kívánok nektek és a tanítványoknak is, és hát reméljük, hogy jövőre akkor újra találkozunk itt Pakson a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében.
2: Így
1: reméljük,
2: lesz.
1: Hogy jövőre is meg tudjátok szervezni. Gondolom, rajta vagytok, már másnaptól vége persze. A tábornak, már a jövő évit szervezetek.
4: Ez így van.
1: Ez így van. Helyes.
2: És jó ez
1: van.
2: Így jó. És a gyerekek úgy is mondják, úgy megkérdezik, hogy ugye akkor lesz jövőre. Hát, hogyha az ember azt mondja egy gyereknek, hogy valami lesz, akkor azt meg kell
1: azt
2: csinálni.
1: Meg kell csinálni. Nem is kérdés. Így van. De akkor még egyszer köszi, hogy itt voltatok, és akkor további jó munkát kívánok.
2: Köszönjük szépen, és szép napot mindenkinek.
1: Nos, hát akkor Szűcs Péterrel, debreceni kamarazene Ádámmal és Tekula Endrével beszélgettünk a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválról. Én Harmad Gabi voltam, köszi, hogy velem tartottatok reggel az élesztőben. Most pedig átadom Strasser Ábinak a terepet. Kettőig ő hozza majd nektek a Paks FM jó zenéit. És hát akkor további szép napot és jó rádiózást mindenkinek.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Holnap reggeli veletek!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk, és megkezdjük ezt a délelőttet is. Egészen 2 óráig Strasser Ábner hozza a jó hangulatot itt a Paks FM-en. Tartsatok velem! Kezdjük is, az első zene legyen Tom Green and a Little Bit of Love.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

The Loy Renitől szólt a Good Without You. Ma pedig, mint mindig megszokhattuk, nagyon fontos nemzetközi és világnapjaink vannak. Ma augusztus 12-én például tartják a fiatalok nemzetközi napját, amelyet az ENSZ kezdeményezésére világszerte 2000 óta ünnepelnek. Az idei motto magyarul nagyjából úgy hangzik, különböző körülmények, közös törekvések. Arra utal, hogy bár a világ fiataljai egészen eltérő környezetben nőnek fel, sokszor ugyanazokat szeretnék, biztonságot, lehetőséget és beleszólást a saját jövőjükbe. És egy érdekes adat, ma a világ népességének közel fele, 30 év alatti, az ENSZ szerint a fiatalok előtt álló legnagyobb közös kihívások között ott vannak a gazdasági bizonytalanság, a digitális világba való boldogulás és a klímaváltozás is. A világnap lényege tehát nem egyszerűen a fiatalok ünneplése, hanem az, hogy a döntésekben is nagyobb szerepet kapjon az a generáció, amelyik a következményeikkel a legtovább együtt fog élni. Ez jogos, de mind a klímaváltozás, mind a gazdaság nagyon fontos, az idősebbek számára is, mindenki legyen tekintettel ez egymásra. Most pedig jöjjön

0: Most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M6-os autópályán a 163-as kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat, a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvára csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 7 és délután 3 óra között időszakban kaszálnak. Az 5-ös kilométertől a 14-es kilométerig a lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell. A 62-es főúton Dunaújváros is Perkáta között a reggel 7 és délután 3 óra közötti időszakban építési munka miatt korlátozzák a forgalmat. A 2-es és a 3-as kilométer között az útszűkületre táblák hívják fel a figyelmet. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, 10 órától meghallgatjuk a nagy híreket, utána pedig Sophie and the Giant-tel kezdjük, és a Shut Up

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. Madocsán indult a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artis Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüstérdem keresztel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
3: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő egy kis jazzes latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
2: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
3: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátrak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
2: Igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri kirendeltségén augusztus 17-e és 19-e között, hívta fel a figyelmet a település a közösségi oldalán. Az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal együtt a kirendeltségen az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek lesz. Az ügyfélfogadás augusztus 24-én hétfőn indul újra.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi Magy téren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirsner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Rikli Balázs Nyitrai Gergő, Orbán László és Prókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett 3.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 4 percen folytatjuk a következő órával itt a Paks FM-en. Hozom a jó slágereket, illetve hozok egy kis programajánlót, helyi interjúkat, és nagy alkalomban ma, hiszen ma napfogyatkozást láthatunk még itt Magyarország területén is. Szóval erre készüljetek, nem sokára egy kicsit jobban kifejtem, de most jöjjön Sophie and the Giants-től a Shut Up and Dance.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: a szárnya.
1: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Augusztus 15-én Bölcskén Richter hüllő és kisállat kiállítás lesz a rendezvényházban 10:30-tól. Szintén augusztus 15-én szombaton családi program lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, szezonnyitó ringató. Augusztus 17-ig pajtáska adománygyűjtést rendeznek, jó állapotú iskolatáskát, alsós-felsős méretet is várnak, akár tanszerekkel, akár tornafelszerelésekkel. Augusztus 17-ig hétköznapokon 8:00-16:00 a Szociális Központban, Pakson, az Ifjúság utca 4 alatt. Augusztus 19-én jön a második bagolytúr a Simontornyán, az indulás 18:00-tól, a helyszín pedig a Simontornyai vár. Augusztus 20-án lesznek a Szent István napok, Kalocsán is több programmal várják a kilátogatókat. Pakson 4 napos lesz idén a Szent István napok, 18-án lesz piknik mozi, 19-én többek között a Valahol Amerika Bonbon 30 Musical, 20-án csütörtökön Neoton Família sztárjai és Méringer is jön, 21-én pénteken pedig Daniel Fi és a Pornograsztics itt lesz, és még nem soroltam el mindenkit. Augusztus 20-án Szekszárdon is Szent István napok lesznek. Az este nagy koncertje Attila Fiai Társulat lesz a Béla Király téren.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Lumidita szólt a Never Leave You 2003-ból, most meg egy helyi interjút hozok. Benne szól a dal címmel Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosának klasszikus Omega koncertjét hallgathatta meg a közönség a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében Madocsán, augusztus 9-én, ahol az Omega klasszikusai mellett klasszikus zeneszerzők, mint például Johann Sebastian Bach, vagy éppen Antonio Vivaldi művei is felcsendültek. Szekeres Tamás a zenekar, valamint a paksvárosi vegyes kar tolmácsolásában. A koncert után Harmad Gabi kolléganőnk fellépőből gyorsan átlényegült riporterré és Szekeres Tamást kérdezte, aki azt is elárulta neki, hogy mi jut eszébe Madocsáról.
1: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, hát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát, annak ellenére, hogy én Kispest Honvéd drukker vagyok, de hát ami jó, az jó, és külön büszkeség és nagy öröm, bár ez nem Madocsához kötődik teljes mértékben, hogy ma játszottunk veletek, és nagyon nagy büszkeség, hogy 2-2-es döntetlen tudtunk elérni, sikerült néznem lefelé az autóba, az autóban a mérkőzést, hiszen mi most jutottunk vissza ugye az első osztályba. Nagyon féltem a mai meccstől, hát amikor a Dani beállt, akkor vert a víz a 60. perc környékén, de hát talán megbocsátjátok, illetve megbocsátja Dani, hogy most nem neki drukkoltam kivételesen, úgyhogy nagyon megtisztelő ez az eredmény, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem ezen a fantasztikus településen, és csodálatos estét tölthettem veletek. Köszönöm szépen!
2: Mi is köszönjük!
0: Köszönjük a riportot Harmad Gabi kolléganőnknek, most vissza a zenékhez, jön a Snap-től a

Olivia Dean-től szólt a Man I Need, és ma, augusztus 12-én nem más láthatunk este, hanem részleges napfogyatkozást, ami Magyarországon, és még Pakson is szépen látható lesz. Pakson egészen pontosan 19 óra 23 perc és 51 másodperckor kezdődik a jelenség, a leglátványosabb állapot 19 óra 56 körül lesz, amikor a Hold a nap korongjának körülbelül 62,7%-át eltakarja majd. Ekkor azonban a nap már éppen a horizonton lesz, vagyis gyakorlatilag egy részben elfogyott napot láthatunk lenyugodni. Érdemes tehát egy olyan helyet keresni, ahonnan nyugat-észak-nyugat felé teljesen szabad a horizont, és nagyon fontos közvetlenül a napba csak megfelelő napfogyatkozással néző szemüveggel szabad nézni, egy hagyományos napszemüveg nem nyújt védelmet. A világ más részein még látványosabb lesz. Izlandon és Spanyolországban például egyes területeken teljes napfogyatkozást élhetnek át. Mi érjük be ezzel a részleges 62%-ossal, és használjuk ki a lehetőséget, szerezzük be ezeket a szemüvegeket, és legyünk készen 19 óra 23-tól egészen

0: Most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M6-os autópályán a 163-as kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat, a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvár a csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 7 és délután 3 óra között időszakban kaszálnak. Az 5-ös kilométertől a 14-es kilométerig a lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell. A 62-es főúton Dunaújváros is Perkáta között a reggel 7 és délután 3 óra közötti időszakban építési munka miatt korlátozzák a forgalmat. A 2-es és a 3-as kilométer között az útszűkületre táblák hívják fel a figyelmet. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Tiestóval kezdjük.

a Both, a holland DJ és producer Tiesto, valamint az amerikai rapper B.I. és 21 Savage közös elektronikus dance hip-hop száma. A dal 2023. augusztusában jelent meg az Atlantic Records gondozásában. Ezzel kezdünk a 11 órási hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a Tar Giganet 1000.

0: telefonszámon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli asztályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asszályhelyzet és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az aszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Rendkívüli ülés tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon tornya felé eső erdős területeket. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 3 perc van, megkezdtük ezt az órát is. Kicsit elmegyünk a mozik világába, hiszen nemrég már mozikban van az Odüsszea. Tovább a helyi interjút is hozok, és ma nem csak napfogyatkozásunk lesz, hanem jönnek a meteorajok, a perseidák is, ami ma tetőzik, szóval érdemes lesz este az égboltot többször is nézni. Zenében pedig Tiestótól jön a Both.
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

Rácz Gergő és Orsova Irénitől szóltam, mind a tiéd lehet 2026-ból. Most pedig egy érdekességet hozok, új rekordot állított fel Christopher Nolan legújabb filmje, az Odüsszea. A mozi világszerte már több mint 1,1 milliárd dolláros bevételnél jár. Ezzel hivatalosan is Nolan eddigi legsikeresebb filmje lett. A rekordot eddig a Sötét Lovak felemelkedés tartotta 1,85 milliárd dollárral. Ráadásul az Odüsszea jelenleg 2026 második legsikeresebb filmje, csak az új Pókember előzi meg, és nem csak Nolan döntött egyéni rekordot, Matt Damon, Anne Hathaway és Robert Pattinson pályafutásának sincs ennél nagyobb mozis bevételt elérő filmje. Nolan filmjei egyébként összesen már több mint 7 milliárd dollár termeltek a mozikban világszerte, úgy tűnik Homérosz története még közel 3000 évvel később is képes megtölteni a mozitereket. A filmek után vissza a zenére, jön Selena Gomez és Scandal All.

0: Jonas Blue és Jack and Jack-től szólt a Rise 2018-ból, és ahogy hagyományosan minden év szeptemberében rajtol az atomfutás pakson, az idei évben az atomfutás 14. a Brutál Atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra. A profi és amatőr futók, családok, baráti társaságok egyaránt megtalálják maguk számára a megfelelő kihívást a különböző kategóriákban. Különleges és egyedülálló futóélményt ad az atomfutás, hiszen Paks városának ikonikus pontjain halad, mely érinti az MVM paksi atomerőmű környezetét is. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be. Farsan Kókai Flóra, a rendezvény szervezés motorja, vele beszélgetett Pálfi Katalin az idei atomfutás részleteiről.
1: Hamarosan itt a szeptember, ugye egy hónap van még, hogyha jól számolok, az atomfutásig. Nagyban megy már ugye a szervezés, majd hogy nem a véghajrájában vagyunk. Beszélgető partnerem Kókai Flóra, aki a lelke tulajdonképpen ennek az egész szervezésnek, ennek az egész rendezvénynek. Flóra, az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján idei esztendőben milyen változásokra lehet számítani? És hogy látod, előnevezés alapján mennyien lesznek, lehetnek? Tehát, hogy rekord születhet-e esetleg?
2: Igazából az előző évekhez képest szerintem lehet rekordszám. 1500 fő, amit így úgymond tudunk fogadni, és így a pálya, meg a versenyközponti terület is elbír. Reménykedünk benne, hogy megint megugorjuk közel ezt a létszámot. Különböző változtatások most történtek ettől az évtől kezdve. A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk ugye az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat. De a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt a módosítás. 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy. 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a 2-3 fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral, úgyhogy mindenféle dologgal készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
1: Lesz-e mellékrendezvénye, vagy mellékprogramja magának az atomfutásnak?
2: Igen, a Richter egészségváros ugyanezen a napon fog ide kitelepülni Paksra, és együtt kerül megrendezésre, úgymond ez az atomfutás, Brutál Atom, és itt mellette ez a Richter egészségváros központ. Minél több embert várunk emiatt a futásra is, és erre az egészségváros részre is.
1: Mire számítotok, milyen időjárás lesz? Mert most ezt az interjút, illetve ezt a beszélgetést, amikor folytatjuk, akkor rekkenő hőség van, kánikula. Szeptember közepére mi a tendencia, hogy nézted? Gondolom azért árgus szemekkel figyelitek az időjárást.
2: Igen, hát igazából az előrejelzés nagyon azt mutatja, hogy meleg lesz és forróság lesz, de amit tudni kell, eddig az atomfutáson minden második évében amúgy esett az eső. Tavaly évben hőség volt, tikkasztó meleg volt, az előtti évben esett az eső. Azelőtt is úgy volt, hogy meleg volt, azelőtt megint esett az eső, úgyhogy igazából most az esőnek van itt az ideje. Kíváncsiak vagyunk, hogy most bejön-e ez, hogy minden második évben esik az eső.
1: Említetted, hogy rekordszámú nevezőre, nevezésre, indulóra számítotok. Mennyi az a segítő, aki tulajdonképpen melletted ott áll?
2: Körülbelül egy 150 fő, kik ott vannak és igazából dolgoznak ezen, de hogyha így az útvonal biztosítóktól kezdve mindenkit számolunk, akkor ez egy 200 fő van, minimum 200 fő.
1: További jó szervezkedést kívánok még itt a véghajrára, aztán tényleg, ahogy említetted, legyen egy kicsit ilyen szemerkélős idő, szerintem most ebben az időszakban nagyon kívánjuk.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük az interjút Pálfi Katalin kolléganőnknek, most vissza a zenékhez, jön Paul.

Carly Rae Jepsentől szólt a More, és ahogy már beszéltünk a napfogyatkozásról, ezzel még nem ér véget a mai égi műsor, amely éjszaka érkezik a Perseidák meteoraj maximuma. Az idei év ráadásul különösen kedvező, mert ma új hold van, vagyis a hold fénye egyáltalán nem fogja elnyomni a halványabb meteorokat, sötét

Félig ébren szólt dallos Bogitól, és elérkeztünk a déli óránkhoz. Mindenkinek jó étvágyat, aki megkezdi az ebédet. Mi déltől megkezdjük a Best of óránkat, ami a mai nap az A-tól Z-ig óránk lesz, és a B betűt választottuk ki. Elsőként itt lesz velünk Bon Jovi és az It's My Life.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Szkopjében egyeztettek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt, adta hírül az MTI. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Rendkívüli ülés tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi külön busz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
4: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületé, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Für Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndbe benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, két féle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reihenshofeni utcákon, párpeszti sörsátorhoz.
3: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
4: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi Magy téren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirchner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Ritli Balázs Nyitrai Gergő, Orbán László és Prókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett 3.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, a 96.3 bemutatja Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of

Bon Jovi kezdte meg nekünk a Best of óránkat az It's My Life Salt 2000-ből. Ebben az órában csak B betűs előadókat játszunk, hiszen az A-tól Z-ig Best of óránk van. Folytassuk is, jön Bebe Rexától a New Religion.

0: Treasure szólt az amerikai énekes és dalszerző Bruno Mars egyik legnagyobb sikere, amely a 2012-ben megjelent a második stúdióalbumám, az Anoxodor Jukeboxon kapott helyet. A dalt 2013 májusában adták ki az album harmadik kislemezeként. A szám egy igazi retro hangulatú funk, disco és soul alkotás, amely erősen merít a 70-es és a 80-as évek fekete zenei kultúrájából. A következő szám, amit meghozok B-betűs előadótól, az a Ghost Town, az amerikai énekes és dalszerző Benson Boone debütáló kislemeze, amely 2021. október 15-én jelent meg a Night Street Records gondozásában. A dal komoly áttörést hozott az énekes karrierjében. Norvégiában az első helyig jutott a slágerlistákon, Dániában bekerült a top 10-be, Svédországban pedig a top 20-ba, miközben az Egyesült Államokban aranylemez minősítés szerzett. Így hallgassuk most a Benson Boone B betűs előadónktól a Ghost Town.
1: You fill me up till you're empty.

Dynamite, a dél-koreai BTS fiú együttes első teljesen angol nyelvű kislemeze, amely 2020. augusztus 21-én jelent meg a Big Hit Entertainment és a Sony Music Entertainment gondozásában. A dal történelmi sikert aratott, ez lett az első olyan dél-koreai popdal, amely a megjelenésekor azonnal az első helyen nyitott az amerikai Billboard Hot 100-as listán. A csapat elmondása szerint a dal a COVID-19 járvány idején a remény, az optimizmus és az öröm közvetítésére szánták, hogy energiát adjanak a nehéz időszakot átélő rajongóknak világszerte. A következő dal, amit megjátszunk, az Oops, I Did It Again, Britney Spears amerikai énekesnő egyik legikonikusabb popdala, amely 2000. március 27-én jelent meg az azonos című második stúdióalbumának felvezető kislemezeként. A számot a legendás svéd producer Max Martin és Remi Jakub írták és hangszerelték, és globális kulturális jelenséggé vált, megerősítve Britney helyét a teeny pop királynőjeként. A dal több mint 20 ország slágerlistáját vezette, 2001-ben Grammy-díjra jelölték a legjobb női popénekes teljesítmény kategóriában. Hallgassuk is Britney Spears-től az Oops, I Did It Again!

0: legnagyobb slágerek áltozzék a Paks FM-en.
1: Ma csak B betűs előadókkal egy órán keresztül.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: A Bermuda zárja ezt a Best of órát, ahol csak B betűs előadót játszottam déltől egy óráig, egy órától pedig jönnek az old time slágerek, semmiféle megkötés, tartsatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of Autózéig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 12-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Ülésezett a paksi képviselőtestület. Meglepetéseket is tartogatott a testvérvárosi látogatás. A legkisebbek országos bajnokságával indult az augusztus kajakkenuban. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi külön busz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületé, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőröndel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha. Beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unoka testvérével. Ami már nagy öröm, mert két évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
0: Paks FM hírek.
1: Madocsán indult a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artis Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
3: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő, egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő-másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
1: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
3: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátrak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenuzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
1: Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon tornya felé eső erdős terület. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van. Igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri kirendeltségén augusztus 17-e és 19-e között, hívta fel a figyelmet a település a közösségi oldalán. Az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal együtt a kirendeltségen az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek lesz. Az ügyfélfogadás augusztus 24-én hétfőn indul újra. A szüret közeletével szőlő felvásárlási szándékokról tett közzé felhívás Györkönyv község önkormányzat a közösségi oldalán. A közlés szerint mindkét vállalkozás többféle szőlőfajtát fogad, az átvétel és az elszállítás részleteiről pedig előzetes egyeztetés szükséges. A tájékoztatás szerint a felvásárlók a leszüretelt szőlő elszállítását saját maguk biztosítják, és a termést a szőlőterületen elhelyezett konténerekbe kérik betakarítani. A felvásárlási árakat mindkét tájékoztató az aktuális piaci helyzethez, illetve előzetes megállapodáshoz köti.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi Magy téren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirsner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Rikli Balázs, Nyitrai Gergő, Orbán László és Brókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett 3. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: Az egy órai hírek után térünk vissza az all-time slágerekkel, hiszen az előző óra kicsit meg volt szabva, csak B-bet is előadó szólt, de most már nincsen megszabva, így bármilyen jó hangulat jöhet, amit hozok is. Továbbá a program lehetőségeket is elmondom, illetve azt, hogy milyen időjárásra lehet számítani a következő napokban. Most jön Majestine-től és Celine Dion-től a Set My Heart on Fire.
0: És most egy újabb óra a Paks FM

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 15-én Bölcskén Richter hüllő és kisállat kiállítás lesz a rendezvényházban 10 óra 30-tól. Szintén augusztus 15-én szombaton családi program lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, szezonnyitó ringató. Augusztus 17-ig pajtáska adománygyűjtésre rendeznek, jó állapotú iskolatáskát, alsós-felsős méretet is várnak, akár tanszerekkel, akár tornafelszerelésekkel. Augusztus 17-ig hétköznapokon 8 órától 16 óráig a Szociális Központban Pakson, az Ifjúság utca 4 alatt. Augusztus 19-én jön a második bagolytúra Simon tornyán, az indulás 18 órától, a helyszín pedig a Simon tornyai vár. Augusztus 20-án lesznek a Szent István napok, Kalocsán is több programmal várják a kilátogatókat. Pakson 4 napos lesz idén a Szent István napok, 18-án lesz piknik mozi, 19-én többek között a Valahol Amerika Bonbon 30 Musical, 20-án csütörtökön Neoton Familia sztárjai és Méringer is jön, 21-én pénteken pedig Daniel Fi és a Pornograszt is itt lesz, és még nem soroltam el mindenkit. Augusztus 20-án Szekszárdon is Szent István napok lesznek. Az este nagy koncertje Attila Fiai Társulat lesz a Béla Király téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu. Még több dal, amit ismertek. Több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: És most nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggel 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé, a nyugati észak-nyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az észak-keleti szél, friss lesz a hajnal, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Eva Max-től szólt a Loving Yourself, és hogy egy kicsit a vízről és a csapadékről beszéljünk, hiszen kihagyhatatlan, az elmúlt pár hetünk erről szól, és még ki tudja meddig lesz ez egy nagyobb vízhang. A Balaton alacsony vízállása miatt figyelmeztetést adott ki a Somogy vármegyei rendőrség. Elsősorban a déli parton kell vigyázni, mert a sekélynek tűnő víz könnyen megtévesztheti a fürdőzőket. Sokan most a szokásosnál jóval beljebb gyalogolnak, vagy száppal indulnak el, csak hogy a parttól néhány száz méterre található az úgynevezett marásvonal. Itt a meder akár egy-két lépés alatt egy-két métert is mélyül lehet, ami könnyen pánikhoz vagy balesethez vezethet. A rendőrség ezért azt kéri, hogy a lehetőleg mindenki a kijelölt fürdőzőhelyeket használják és vegye komolyan a bójákat, illetve táblák kijelzéseit. Vagyis a mostani alacsony vízállásnál különösen igaz, attól, hogy messzire besétálhatunk, még nem biztos, hogy végig sekély marad a Balaton. Erre mindannyian figyeljünk, hogyha elmegyünk akár a hétvégén egy kicsit fürdőzni, csak a kereteken belül. Most pedig jöjjön a The Weeknd-től a Dancing in the Flames.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Pax

0: Kovászki meg a Vegától szólt a legszebb dolgok 2022-ből. Én elköszönök az elmúlt 4 órában, és Strasser Ábnert hallattátok. Holnap ugyan ebben az időpontban 9-től 14 óráig hallhattok engem itt. Mindenkinek további szép napot és kellemes rádiózást!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli asztályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asszályhelyzet, és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az asszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Rendkívüli ülés tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon tornya felé eső erdős területeket. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hello, kellemes délután, jó rádiózás nektek, én Hászalai Balázs vagyok, és hozom a következő órákban a jobbnál jobb dalokat, a frissítős lágereket, Tolvaj Reni, Ella Kellen Walker, Tom Grennan, illetve most rögtön Baby Rexha egy felvétele indul el az első zenei blogban, tartsatok velem!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összetett.

dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szólós lágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneileg is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a mozikra.

Ez a Paks FM szerda délután. Most már végre hivatalos, folytatódhat az egyik legsikeresebb mozi sorozat. Jön a Top Gun 3, azaz Tom Cruise visszatér a pilóta fülkébe. A bejelentést nemrég Las Vegasban tették meg, ahol az is kiderült, hogy a produceri csapat élén újra ott lesz majd Jerry Bruckheimer. A legutóbbi rész hatalmas sikert aratott világszerte, és minden adott egy újabb látványos folytatáshoz, ami tovább viheti Maverick történetét. Amíg a Top Gun 3 felkészül, addig természetesen mi élvezhetjük a már befutott jó kis egész estés mozikat, hogy éppen itt a környékünkön mire lehet beülni, ezt pedig hamarosan elárulom. Sean Paul and Sasha, come sing.

6 év kényszerpihenő után jelentette be európai rezidenciáját Párizsban, ahol 16 koncertet fog adni az ősz folyamán. A koncertjegy elővételre több mint 9 millióan regisztráltak, ez pedig bizony új csúcs a franciaországi jegyértékesítésben, még Taylor Swiftet is sikerült megelőzni ezzel. A visszatérés nem lenne teljes egy vadonatúj francia nyelvű ballada nélkül, amely a Dansons címet kapta, és amit a régi közreműködő társa Jean-Jacques Goldman írt a számára, vele a világ legnagyobb példányszámban elkelt francia nyelvű albumát jegyzi. Celine Dion, aki egyébként a világ egyik legtöbb korongját eladó női előadója, több mint 260 millió elkelt példánnyal.

0: Ez a Paks FM szerda délután rendkívüli bejelentést tett Magyarország miniszterelnöke. Magyar Péter elmondta, hogy fenékküszöböt építenek a Duna teljes szélességén, és a kell bárkákat is elsüllyesztenek, hogy növeljék a vízállást a paksi atomerőmű miatt. Amint egy 6 milliárd forint költségvetési beruházás most azonnal elindul itt Pakson.
1: A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítás. Az előző kormánytól úgy vettük át a kormányzás felelősségét, hogy semmilyen részforgatókönyv vagy beruházási terv nem állt rendelkezésre ilyen alacsony dunai vízállás esetére. Annak ellenére, hogy minden hosszú távú trend alapján évek óta egyre valószínűbb volt, egy ilyen vízállás bekövetkezte. Rengeteg műszaki megoldást megvizsgáltunk az ország legjobb szakembereivel. De például a hűtővíz csatorna esetleges lezárását el kellett vetnünk a nukleáris biztonság megőrzése érdekében. A kormány által most elfogadott hosszú távú és ideglenes megoldást egymást kiegészítve a leghatékonyabb és legbiztonságosabb lehetőség a probléma megszüntetésére, és valamennyi hatóság és szakember támogatását élvezi. Az elmúlt hetekben egy egész ország tanulta meg, hogy Pakson néha centimétereken, sőt millimétereken múlik a hazánk energiabiztonsága. A Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett ugyan, a vízügyi előrejelzés szerint azonban 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. Sőt, külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 cm alatt lehet, ami miatt megint felmerülhetne az erőmű teljes leállítása. A Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokra, hetekre érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, ami azt is jelentheti, hogy akár hónapokig is fennállhat a probléma, és a historikus adatok alapján ősszel újabb vízszint csökkenés jöhet. Ennek komoly ára lenne. Ahogy elmondtam, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, és rendkívül nehéz helyzetbe hozná a magyar gazdaságot és a vállalatainkat is. Ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége nagyságrendileg 6 milliárd forintot tesznek ki. Ráadásul erre a mostani extrém helyzetre nem tekinthetünk többé egyszeri természeti szélsőségként. A paksi vízmérce 125 évre visszamenő adatsora világosan megmutatja, hogy a Duna nyári vízszintjének trendje folyamatosan lefelé tart, és 2010 óta ez a folyamat jelentősen felgyorsult. Erre nem lehet többé az a válasz, hogy ami most történt, az várhatóan nem fog megismétlődni. Ezért egyszerre kell megoldanunk a következő napok problémáját és a következő évek kihívásait. A kormány haladéktalanul elindítja egy úgynevezett fenékküszöb megépítését Paksnál. A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtár tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszíre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd. A A paksi oldalon az építkezés az erőmű területén fog történni. A két érintett település, Paks és Duna-Szent Benedek polgármestere ma részt vett a kormányülésen. Tájékoztattuk őket a beruházás részleteiről, és biztosítottuk őket arról, hogy a munkálatok a települések minimális zavarása mellett fognak folyni, és később a kormány minden esetlegesen keletkezett kárt megtérít.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganet

0: számon.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. Madocsán indult a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artisz Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüstérdem keresztel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
4: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő, egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
3: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
4: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
3: Igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri kirendeltségén augusztus 17-e és 19-e között, hívta fel a figyelmet a település a közösségi oldalán. Az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal együtt a kirendeltségen az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek lesz. Az ügyfélfogadás augusztus 24-én hétfőn indul újra.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi Magytéren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirsner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Rikli Balázs, Nyitrai Gergő, Orbán László és Brókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett harmadik.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
0: Nem csak a részleges napfogyatkozás, hanem a szokásos augusztusi meteorra is közeleg néhány óra, és fantasztikus látványban lesz részünk. Csillaggázt fogunk hívni ebben az órában, és mondjuk a részleteket hol, mikor, mit érdemes majd figyelni az égbolton a mai estén. Emellett pedig természetesen a legjobb dalok is szólnak, mint mindig. Éhász Elai Balázs vagyok, és Bázombon felvételével kívánok további nagyon jó rádiózást.
2: És most egy újabb óra.

felpörgeti a hangerőt a Europe, a legendás svéd zenekar 9 év után tér vissza egy új albummal. A Come This Madness majd szeptemberben jelenik meg, de ízelítőt már mutatott róla a banda. A frontember Joy Tempest szerint a dal egyszerre hozza vissza a klasszikus Europe hangzást és mutat új irányt, miközben a szöveg már a jelen kérdéseire reflektál. A friss klipben egy ismert filmszínész is feltűnik, így elég erős lett vizuálisan is a visszatérés. A rockerek nem csak nosztalgiázni jönnek egyébként, hanem újra oda akarnak csapni, ezt nyilatkozta Europe Front.

slágereket játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM, összeköt. I'm so sorry that I hurt you.

0: Csodás élményekben lehet részünk, ha feltekintünk az égre, az időjárás tökéletes a megfigyeléshez. Az augusztusi szokásos meteorráj mellett ugyanis most egy nagyon ritkaságszámba menő különlegesség miatt lesz még érdemes fent maradnunk sokáig, hiszen egy részleges napfogyatkozás vár ránk. Erről is kérdezzük Hegyi Norbertet, a Győri Széchenyi István Egyetem adjunktusát.
1: Napfogyatkozás lesz, egy részleges napfogyatkozás augusztus 12-én. A jelenség az körülbelül 19 óra 24 perckor kezdődik, és a fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ekkor 70%-os lesz nagyjából a kitakartság. Ugye egy ilyen napfogyatkozás nem olyan gyakori jelenség, érdekes jelenség. Ez olyankor következik be, amikor a Hold, a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Egy ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Különleges élmény, mert nem egy kerek nap fog lenyugodni a horizonton, hanem egy napsarló fog lenyugodni szép lassacskán.
0: Mi az, amit ilyenkor majd először észreveszünk, és az egész jelenség meddig fog tartani, mit látunk pontosan?
1: Hát először is, ahogy a Hold belép a nap elé, először csak a nap egy kicsit csorbul. Csorbul, azaz nem teljesen kerek lesz, hanem egy kis részt elkezd szép lassacskán kifedni a Hold. Majd pedig a végén, amikor már a maximum közelében leszünk, eléri a legnagyobb kitakartságot, nem csak csorbult lesz a nap, hanem gyakorlatilag egy napsarlót fogunk látni, nem holdsarlót, hanem egy napsarlót fogunk látni, mivel a Hold oly mértékig kitakarja a napot. Ez természetesen, ez a jelenség még tovább is tartana, csak hát Magyarországon lenyugszik a nap, és gyakorlatilag tényleg a maximális fázis utáni percekben nyugszik le a nap.
0: Mi az, amit csak szemüvegben fogunk látni, gondolom az itt elsoroltak nagy részét, és mi az, amit tapasztalhatunk akkor is, ha nem nézünk fel, és nincs rajtunk speciális eszköz?
1: Ahogy a kérdésben is felmerült, speciális eszközt kell majd használni. Hát a napba kizárólag szabványos napfogyatkozást néző szemüvegen keresztül szabad, vagy DIN-14-es hegesztő szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk. Nem nézzük a napot, hanem csak ugye az utolsó pillanatokban a naplementét figyeljük, akkor természetesen a naplemente utolsó pillanataiban már az elsötétülő nap, ahogy egyre vörösebb és gyengébb fényű, akkor természetesen már szabad szemmel is lehet, mint egy normál naplementét nézni.
0: Mindezeken felül pedig a szokásos augusztusi meteorraj is itt van már, ugye?
1: A Perzeidák meteorraja már jelen is van, és a pláne az, hogy a maximuma gyakorlatilag a napfogyatkozás éjszakájára esik. Tehát 12-éről 13-ára virradó éjszaka lesz a maximum, várhatóan akár 100 meteor per óra gyakoriság. Tehát ha felnézünk, akkor igazából percenként kellene látnunk egy-egy felvillanó meteort, hullócsillagot, és amikor látjuk ezeket a hullócsillagokat, minden alkalommal kívánhatunk is valami szépet.

0: felkészült riporterré, és Szekeres Tamással beszélgetett. Ő azt is elárulta, mi jut eszébe Madocsáról.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint. Hát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát, annak ellenére, hogy én Kispest Honvéd drukker vagyok, de hát ami jó, az jó, és külön büszkeség és nagy öröm, bár ez nem Madocsához kötődik teljes mértékben, hogy ma játszottunk veletek, és nagyon nagy büszkeség, hogy 2-2-es döntetlen tudtunk elérni, sikerült néznem lefelé az autóba, az autóban a mérkőzést, hiszen mi most jutottunk vissza ugye az első osztályba. Nagyon féltem a mai meccstől, hát amikor a Dani beállt, akkor vert a víz a 60. perc környékén, de hát talán megbocsátjátok, illetve megbocsátja Dani, hogy most nem neki drukkoltam kivételesen, úgyhogy nagyon megtisztelő ez az eredmény, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem ezen a fantasztikus településen, és csodálatos estét tölthettem veletek. Köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük.

0: Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek.
1: És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.
0: Paks FM.
2: Paks FM. Összekötő.

0: közlekedünk.
1: Lezárták a Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban a lehajtóágat az M6-oson az Ivándárda felé vezető oldalon, hiszen aszfaltoznak továbbra, és a terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad csomópontig jelölték ki. Időnként torlódásra kell készülni amúgy az aszfaltozási munkák miatt. Az 56-oson Szekszárd és Bátaszék között kasszálnak a mai napon, lassan mozgó kaszálógép mögött kell hajtani. Hasonló helyzet Tamási belterületén építési munkák miatt, itt felváltva engedik el a forgalmat. A 8-oson pedig több helyütt is lezárták a főutat. Várpalota és Veszprém között lángol az aljnövényzet több szakaszon, és olyan sűrű a füst, hogy nem lehet közlekedni, ezért a lezárás. A Veszprém után Ajka felé pedig több szakaszon is lerobbant autók miatt torlódik a sor. Ha a 8-as felé indultatok volna ma, ne tegyétek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A népmese rokon műfajait állítja középpontba a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, amelyet augusztus 14-e és 16-a között rendeznek meg Kecskeméten, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Közleményük szerint a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza támogatásával megvalósuló háromnapos szimpóziumon a tudományos alaposságot ötvözik az élmény alapú kísérletező történetmondással. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simon-tornya felé eső erdős területet. a civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
1: Csodás hármas indítja a most kezdődő óránkat. Lisa Tocsi Cat és Ray közösét forgatom rögtön, de ha már női előadó kedvenceink közül Pink, Carly Jepsen vagy Emma Max nevét is meg kell említenem, hiszen ők mindannyian hoznak majd egy-egy nagy slágert, és persze a férfi előadók sem maradnak el, például Jack Reddix egy klasszikusa, ugyancsak forog mindjárt itt a Paks FM-en. Én Hászalai Balázs vagyok, tartsatok velem!
0: És most egy újabb óra.

nyitott az új fejezetet a Kis Csillag, megérkezett a hetedik album, pontosabban annak csak az első része. 6 év után ez egy új anyag végre a bandától. Az a cím, hogy a szürke rendes megfestése, és az első rész az, ami már hallgatható, ez egy dupla album első felvonása. A csapat ezúttal is hozza a rájellemző hangulatot, de a háttérben hosszú, másfél-két éves közös munka áll. A koron különlegessége, hogy nem csak hallható, hanem látható is, a dalokhoz vizuális világ készült, amely még jobban kiemeli Lovasi András szövegeit, és persze dalait. Rozsdás ebbe a vadonatúj Kis Csillag nótába hall.

Ez a Paks FM a továbbiakban is a kedvenceinkkel, szerda délután. Állati hírek érkeztek Bécsből. A Sembruni állatkert új lakóval bővült, egy fiatal vörös panda érkezett a városba, aki már is belakta az új otthonát. Leginkább a fákon lehet őt most látni. Közben egy különleges, egzotikus állatmehely is megnyílt, itt mentett állatok kapnak második esélyt. A látogatók közelről nézhetik meg, hogyan is zajlik a gondozásuk. A cél, hogy minél több állat kerüljön felelős gazdához. Bécs egyébként is élen jár a tudatos állattartásban. Aki például egzotikus állatot szeretne, annak előtte kötelező egy tanfolyamot elvégeznie. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

Itt a Paks FM-en. Meglepő felfedezést tettek kutatók az emojikról. Mint kiderült, ha meglátunk egy mosolygós fejet az interneten, azonnal átver minket az agyunk, hiszen első pillantásra valódi arcként kezeli. A vizsgálatok kimutatták, hogy már a másodperc töredéke alatt beindul ez a reakció, és az emoji ugyanazokat az agyterületeket aktiválja, mint egy valódi mimika. Vagyis hiába rajzolt, az érzelmi üzenet nagyon is átjön. Talán éppen ezért működik ennyire jól az online kommunikáció. Néhány egyszerű jel is elég ahhoz, hogy emberibbé váljanak az üzenetek. Az agyunk pedig egy rövid időre boldogan elhiszi, hogy a kis sárga fejek mögött is valódi érzelmek vannak. Szóval csetelésnél vagy bejegyzések írásakor bátran használjuk mi is az emojikat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kiss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli asztályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asztályhelyzet és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az asszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
3: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
2: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
3: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: Nika Santos indítja a mai délutánunk következő óráját, de kedvenc sztárjaink közül itt lesz például Geszti Péter, vagy Justin Bieber is érdemes lesz mindenképpen a Paks FM-et választani. A szerda hátra lévő részében én Hászalai Balázs vagyok, és erre a 60 percre is nagyon jó rádiózást kívánok.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Nem nagyon lesz eső a folytatásban sem sajnos, de legalább a rekkenő hőség egy picit mérséklődött, holnap már a 30 fokot sem biztos, hogy elérjük. Aztán a hétvégétől melegszik majd ismételten az idő, továbbra is rendkívül száraz maradt, tehát az augusztus. A következő fellángolás nagyjából szombattól egészen keddig tarthat, és nem lesznek ritkák majd megint a 35 fokos csúcsok sem, aztán kedden jöhetnek frissítő záporok és egy gyenge hidegfront, na de erről még nem lehet pontosan tudni a részleteket.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: egyszer hozta lázba a dalára fogékony hallgatókat. Az előzőekben itt a Paks FM hagyományosan mindig szeptemberben rajtol az atomfutás. Az idei évben ez már a 14. része, a brutál atom pedig 13. Szeptember az időpont. A profi és amatőr futók, családok, baráti társaságok egyaránt megtalálhatják maguk számára a megfelelő kihívást a különböző kategóriákban. Különleges és egyedülálló futóélményt adhat az atomfutás, hiszen Paks városának ikonikus pontjain halad majd, ez érinti az atomerőmű környezetét is. A 2026-os pálya pedig eltér majd egy kicsit az előzőektől némi módosítással, tudta meg Farsang Kókai Flóra rendezvényszervezőtől Páti Katalin.
1: Paks FM összeköt. Információk helyből helyben.
2: Hamarosan itt a szeptember, ugye egy hónap van még, hogyha jól számolok, az atomfutásig. Nagyban megy már ugye a szervezés, majd hogy nem a véghajrájában vagyunk. Beszélgető partnerem Kókai Flóra, aki a lelke tulajdonképpen ennek az egész szervezésnek, ennek az egész rendezvénynek. Flóra, az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján idei esztendőben milyen változásokra lehet számítani? És hogy látod, előnevezés alapján mennyien lesznek, lehetnek? Tehát, hogy rekord születhet-e esetleg?
3: Igazából az előző évekhez képest szerintem lehet rekordszám. 1500 fő, amit így úgymond tudunk fogadni, és így a pálya, meg a versenyközponti terület is elbír. Reménykedünk benne, hogy megint megugorjuk közel ezt a létszámot. Különböző változtatások most történtek ettől az évtől kezdve. A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk ugye az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így azért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt távmódosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy, 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a 2-3 fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vizen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral, úgyhogy mindenféle dologgal készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
2: Lesz-e mellékrendezvénye, vagy mellékprogramja magának az atomfutásnak?
3: Igen, a Richter Egészségváros ugyanezen a napon fog ide kitelepülni Paksra, és együtt kerül megrendezésre, úgymond ez az atomfutás, brutál atom, és itt mellette ez a Richter Egészségváros központ. Minél több embert várunk emiatt a futásra is, és erre az egészségváros részre is.
2: Mire számítotok, milyen időjárás lesz? Mert most ezt az interjút, illetve ezt a beszélgetést, amikor folytatjuk, akkor rekkenő hőség van, kánikula. Szeptember közepére mi a tendencia, hogy nézted? Gondolom azért árgus szemekkel figyelitek az időjárást.
3: Igen, hát igazából az előrejelzés nagyon azt mutatja, hogy gyöngy meleg lesz és forróság lesz, de amit tudni kell, eddig az atomfutáson minden második évében amúgy esett az eső. Tavaly évben hőség volt, tikkasztó meleg volt, az előtti évben esett az eső. Azelőtt is úgy volt, hogy meleg volt, azelőtt megint esett az eső, úgyhogy igazából most az esőnek van itt az ideje. Kíváncsiak vagyunk, hogy most bejönne ez, hogy minden második évben esik az eső.
2: Említetted, hogy rekordszámú nevezőre, nevezésre, indulóra számítotok. Mennyi az a segítő, aki tulajdonképpen melletted ott áll?
3: Körülbelül egy 150 fő, kik ott vannak és igazából dolgoznak ezen, de hogyha így az útvonal biztosítóktól kezdve mindenkit számolunk, akkor ez egy 200 fő van, minimum 200 fő.
2: További jó szervezkedést kívánok még itt a véghajrára, aztán tényleg, ahogy említetted, legyen egy kicsit ilyen szemerkélős idő, szerintem most ebben az időszakban nagyon kívánjuk.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm.

0: sikerű vállalását folytatja a doktor Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zámbó Jimmyt, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
1: Szevasztok, itt a dr. Béres
2: és a Verép Tomi.
1: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozáson.
2: Ugye

Jó volt a Regan Lily, aki mostanában Ibizán nyomatja, vagy legalábbis elugrott egy fellépésre nemrégiben, és állítólag annyira jól sikerült, hogy visszavágyik. Reméljük eljut még fellépni mostanában ide. Sok sikert kívánunk neki, nektek pedig nagyon jó rádiózást a folytatásra is. Én azonban búcsúzom, hiszen zárjuk a szerda délutánt. A kedvenceket persze itt hagyom, mint mindig ezúttal is. Úgyhogy érdemes lesz a 6 órai híreket követően is a Paks FM-mel tölteni az időt. Holnap délután pedig megint számítok majd rátok, addig vigyázzatok magatokra. Ászalai Balázst hallottátok.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Szkopjében egyeztettek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt, adta hírül az MTI. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Madocsán indult a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artis Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüstérdem keresztel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
4: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Pakstól a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a fúvószenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő, egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, illetve ahova utazunk ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
3: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
4: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátrak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A legkisebb kajakkenusok országos bajnokságával kezdődött az augusztus, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a honlapján. Az a legifjabb versenyzői a szegedi nagytéren ragadtak evezőt, és 3 dobogós helyezés mellett több értékes eredményt is elértek. Papréka és Kirchner Dorka 2000 méteren bronzérmet, a Rikli Balázs, Nyitrai Gergő, Orbán László és Prókai Máté alkotta kenus 4-es ezüstérmet szerzett, míg Bódis Csongor és Kovács Márk PC2-ben lett 3.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében. A közlemény szerint jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paks város önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paks város új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. A szüret közeletével szőlőfelvásárlási szándékokról tett közzé felhívás Györkön község önkormányzata közösségi oldalán. A közlés szerint mindkét vállalkozás többféle szőlőfajtát fogad, az átvétel és az elszállítás részleteiről pedig előzetes egyeztetés szükséges. A tájékoztatás szerint a felvásárlók a leszületelt szőlő elszállítását saját maguk biztosítják, és a termést a szőlőterületen elhelyezett konténerekbe kérik betakarítani. A felvásárlási árakat mindkét tájékoztató az aktuális piaci helyzethez, illetve előzetes megállapodáshoz köti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A népmese rokon műfajait állítja középpontba a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, amelyet augusztus 14-e és 16-a között rendeznek meg Kecskeméten, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Közleményük szerint a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza támogatásával megvalósuló háromnapos szimpóziumon a tudományos alaposságot ötvözik az élmény alapú kísérletező történetmondással. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőröndel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndbe benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unoka testvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
1: Igazgatási szünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri kirendeltségén augusztus 17-e és 19-e között, hívta fel a figyelmet a település a közösségi oldalán. Az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal együtt a kirendeltségen az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek lesz. Az ügyfélfogadás augusztus 24-én hétfőn indul újra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Millás FM. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is, méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült? A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilága rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Banglades, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A Múltkor Történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti. A szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta. Ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődött-e nagyobbat az elmúlt időszakban? Nos, ezt is el fogom árulni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűzfüstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Can you hear?

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő, egyébként nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is, méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült? A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilága rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani, ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről, ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználná a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Banglades, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos

0: Babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előrehaladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk, én Strasser Andrea vagyok. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: mindennapszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyi.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadék hiányos időszakra és rendkívüli asztályra készül Belgium. Az MTI értesülései szerint a belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi asszályhelyzet, és a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország. Mint írják a belga sajtóban, figyelmeztettek, hogy az asszály következményei a társadalom minden rétegét érintik. A vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. A portál értesülései szerint a szomszédos Hollandiában a rendkívüli hőségre tekintettel a hét folyamán hőségriadót rendelhetnek el. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a GastroBlues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Civil összefogással szerveztek keresést Szolnoki Bence felkutatására, akit július 28-án láttak utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta nem ad életjelet magáról. A család és a rendőrség mellett önkéntesek is bekapcsolódtak a keresésbe. A résztvevők augusztus 11-én kedden reggel 7 órakor gyülekeztek az Ozora Fesztivál bejáratánál, majd csapatokba szerveződve összehangoltan kezdték átvizsgálni a Simontornya felé eső erdős területeket. A civil kezdeményezés szervezői a környék lakóinak, polgárőröknek és minden segíteni tudó önkéntesnek a részvételét kérték, és a kereső csapatok ellátásához ivóvizet és frissítőket is biztosítottak. Információink szerint az eltűnt személy keresése továbbra is folyamatban van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Repülnék helyeken át veled mindegy hová, csak kapaszkodj belém. Elrejt az erdő, a fák, a tisztást találunk, ott megpihennék.

0: Manx FM.
1: Összekött.
2: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét választotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökévé tegnap. Az új államfő a megválasztását követő 8. naptól, azaz augusztus 19-től tölti be a tisztségét. A nyugat-balkáni fuvarozói szövetségek képviselői kedden Szkopjében egyeztettek arról, milyen további lépéseket tegyenek a hivatásos gépjárművezetőket érintő schengeni tartózkodási szabályok miatt, adta hírül az MTI. A fuvarozók azt kifogásolják, hogy a hivatásos gépjárművezetőkre is vonatkozik az a szabály, amely szerint a schengeni övezetben 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak. A fuvarozói szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a munkájukat végző hivatásos sofőrök mentesüljenek a korlátozás alól. Rendkívüli ülést tartott augusztus 11-én kedden Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városházán. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita polgármester bejelentette Paksváros új jegyzőjét. Dr. Sátor Vera korábbi jegyzőt, Losonciné dr. Baranyai Eszter váltja a jegyzői székben, míg dr. Sátor Vera a jegyzőként marad a hivatalnál. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzati intézmények vezetőinek béremelése, valamint a Léna lakóparknál található közterületek elnevezése szerepelt. A testület a jövő évi keret terhére döntött a Gastroblues alapítvány támogatásáról, és a Duna alacsony vízállásával kapcsolatban a kormánynak küldendő megkeresésről is tárgyalt. Emellett közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntéseket hoztak, a térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciója, illetve egy CT-berendezés beszerzése kapcsán. Mint arról már korábban beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi külön busz is indult, a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Foster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte rádiónknak, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületét, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht für Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, két féle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, beöltöztünk és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz.
1: A másik meglepetés családi kötődésű volt, folytatta Forster Józsefné Jutka néni.
2: A férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unoka testvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. Ez is létrejöhetett.
1: Madocsán indult a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál augusztus 11-én vasárnap. A több településen zajló esemény sorozat első napjáról Kovács Zalán László, Artisz Jusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett tuba művész, a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
3: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton. Őket utána váltotta Budapestről a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncertet adtak elő egy kis jazzes latinos kitekintéssel. És ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven megkérdített koncert, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Városi Vegyeskarral is együtt zenélt, úgyhogy zseniális nap volt.
1: Kovács Zalán László arra is kitért, hogy a koncertek mellett nem zenés programok is színesítették a fesztivál nyitó napját.
3: Mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátrak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenuzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paks FM.
1: Összekrett. Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked mi

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.